0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több 10 000 munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 000 munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Yahoo Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 000 dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 000-rel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazásra. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az országhatárt. Jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a másikok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzatnak megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Give

0: right, snap.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Ösztöndíj programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. A közműszolgáltatók 7 hónapos szünet után elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. Fekete lapot vezetnek be a romániai gyermekfutballba. A szülők viselkedése miatt is véget érhet egy mérkőzés. Köszöntöm a hallgatókat! Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Ösztöndíj programmal segítenék azokat a fiatal magyarul beszélő jogászokat, akik megpróbálnak bejutni az országos bíró és ügyészképzőbe. Becslések szerint a romániai bíráknak és ügyészeknek mindössze mintegy 1,5%-a tud magyarul, holott a magyar közösség az ország lakosságának több mint 6%-át teszi ki. Az arányos képviselethez hozzávetőleg 300 magyarul beszélő szakember hiányzik az igazságszolgáltatásból. A pontos helyzet feltérképezése azonban nehéz. A GDPR szabályok miatt már az országos bíró és ügyészképző felvételén sem lehet tudni, hány magyar jelent. Vesz részt. A nyilvános jegyzékben minden pályázó kód alapján szerepel. Az érintettek személye többnyire csak akkor válik ismerté, amikor az államfő kinevezi őket bíróvá vagy ügyészszé, és nevük megjelenik a hivatalos közlönyben. 7 hónapos szünet után a közműszolgáltatók elkezdték visszafoglalni helyüket a Nagyváradi Városháza földszintjén. A hőszolgáltató már megnyitotta irodáját és pénztárát a lakosság előtt, a megszokott nyilvántartási program szerint. A többi szolgáltató fokozatosan költözik vissza, miután helyreállítják a hálózati csatlakozásokat és a működéshez szükséges infrastruktúrát. A legkésőbb október 1-ig viszont mindenki visszatér. A Disztrigáz az 5-ös, a RERA 6-os, a Digi a 7-es, a Posta a 8-as, a Termofikária 9-es, az Elektrika a 10-es, a Csek pedig a 11-es szobában működik majd. A szolgáltatók visszatérésével újra megnyitják a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Primariei utcai bejáratát is, hogy a lakosság könnyebben megközelíthesse az épületet. Elsőként jelenik meg a román labdarúgásban a fekete lap, amelyet nem a játékosok szabálytalanságai, hanem a pályaszélén tanúsított, elfogadhatatlan szülői és nézői magatartás miatt mutathat fel a játékvezető. A szabályt a Román Labdarúgó Szövetség sürgősségi bizottsága fogadta el, és az U7 U16-os korosztály mérkőzésein alkalmazzák. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a gyermek és ifjúsági futballban tapasztalható túlzott szülői nyomást, agressziót és nem megfelelő viselkedést. A fekete lapot a játékvezető a mérkőzés megszakításának jelzésére használja.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Észszenetártyamián portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Míg Nagyvárad polgármesteri hivatala sikerekről beszél, az RMDSZ tanácsi frakciója a város magyar iskoláinak elhallgatott problémáira világít rá. Egyre nehezebb pályakezdőként munkát találni. A hazai fiatalok többsége nem a tanult szakmájában kezdi karrierjét. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Bár szeptembertől hivatalosan is működésbe lépett a romániai egészségügy új digitalizációs csodafegyvere, az Észszenetártyamián portál. A terepen dolgozó családorvosok ebből még semmi pozitívat nem érzékelnek. Az érintettek továbbra is a leálló rendszerekkel, az akadozó kártyaolvasókkal és az éjszakában nyúló adminisztrációval küzdenek, miközben a hatóságok még több türelmet kérnek a platform miatt. A családorvosok azt is sérelmezik, hogy az elektronikus személyi igazolványok bevezetése, ahelyett, hogy egyszerűsíteni, inkább tovább bonyolította a munkájukat. Az új típusú igazolványok a biztosított státuszt is igazolják. Ám ehhez egy újabb beolvasót kell majd vásárolniuk, ami plusz költséget és még több technikai fejtörést jelent. A családorvosok felháborodásával szemben a hatóságok a digitalizáció elkerülhetetlen lépéseként tekintenek a jelenlegi áldatlan állapotokra. Bár a nagyváradi önkormányzat közleményei szerint a város szinte minden oktatási intézménye megújult, a valóság ennél jóval árnyaltabb. Az RMDSZ helyi tanácsi frakciója szerint noha szép számmal akadtak energetikai és infrastruktúrális fejlesztések, a magyar iskolák és a magyar osztályokat befogadó intézmények jelentős részénél elhúzódó beruházásokkal, elnagyolt kivitelezésekkel, vagy épp a bürokrácia útvesztőiben elakadt projektekkel szembesülnek a pedagógusok és a szülők. Szabó József frakcióvezető kiemelte, kétségtelen, hogy Nagyváradon szép számmal újultak meg iskolák, óvodák és épültek új bölcsődék. Az osztálytermeket pedig modern informatikai eszközökkel szerelte fel a városháza. A szövetség ugyanakkor továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar oktatási intézmények specifikus igényeire, a félbe maradt vagy elhúzódó beruházások felgyorsítására. Az első munkahelyet nem felejtik el a fiatalok. Még akkor sem, ha az gyakran nem az a terület, amelyre tanulmányaik során készültek. Írja az Observator News. Sokuk számára az elsődleges szempont az, hogy olyan állást találjanak, amelyből ki tudják fizetni a számláikat. A pályakezdők több mint fele más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni. Közben egyre kevesebb állás közül válogathatnak. Nő a verseny, és sok cég már a kezdőktől is tapasztalatot vár el. Az egyetemi évek nem garantálják, hogy a fiatalok később azon a területen dolgoznak majd, amelyre készültek. Az európai statisztikák szerint Romániában volt a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek a tanulmányi területe és a későbbi karrierje nem passzolt. Ez arra utal, hogy komoly problémák vannak a fiatalok pályaorientációjával és szakmai tanácsadásával.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Több tízezer munkahely szűnt meg egy év alatt. A munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak, akik külföldre utaznának. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Egy amerikai jelentés szerint az elutasított román vízum kérelmek száma jócskán meghaladja a vízummentességhez szükséges arányt. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Egy év alatt 64 ezer munkahely tűnt el a hazai gazdaságból. Írja az Yahoo Financiár, a munkaerőpiac zsugorodásának az autóipar a legnagyobb vesztese. 2025-ben még 145 ezeren dolgoztak az ágazatban, míg az idei év első nyári hónapjában már 13 ezerrel kevesebben. Az Országos Statisztikai Intézet adatai azt mutatják, hogy sok munkahely szűnt meg a közigazgatásban, az oktatásban, a szórakoztatás, kultúra és sport, valamint a szerencsejátékok területén is. Az alkalmazottak számának csökkenése nem vezethető vissza egyetlen okra, hanem tényezők együttes hatásának az eredménye. A gazdaság lassulása, a fogyasztás visszaesése, az energiával, alapanyagokkal és munkaerővel kapcsolatos költségek növekedése, valamint az adóügyi instabilitás is közrejátszik ebben a negatív folyamatban. Egyelőre nem kell lecserélniük régi személyi igazolványukat azoknak a román állampolgároknak, akik külföldre utaznak. Az érvényes régi típusú igazolvány továbbra is használható az Európai Unióban és a Schengeni térségben. Ennek azonban van egy végső határideje. 2031. augusztus 2-a után már a csippet tartalmazó elektronikus személyi vagy más megfelelő úti okmány szükséges. A romániai lakosság nyilvántartási főigazgatóság tájékoztatása szerint a jelenlegi 1997-es modell alapján kiállított személyazonosító igazolványok továbbra is használhatók utazásra. Vagyis az új elektronikus személyi bevezetése önmagában nem jelenti azt, hogy a régi igazolvánnyal már ne lehetne átlépni az országhatárt. Jócskán meghaladja a vízummentességi programba való bekerüléshez szükséges arányt az elutasított román vízum kérelmek száma. Derül ki egy friss amerikai jelentésből. Romániát még a Biden kormány javasolta a programra jogosultnak. Azonban a Donald Trump vezette Fehérház előbb felfüggesztette, majd véglegesen törölte az eljárást. A hivatalos adatok szerint a román állampolgárok vízum elutasítási aránya a 2025-ös pénzügyi évben 8,4% volt. Ez bőven meghaladta a program által előírt 3%-os küszöbértéket. Egy kiszivárgott dokumentum szerint a másikok az, hogy a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítése után a Trump kormányzatnak megrendült a bizalma a romániai demokrácia szilárdságában.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, és ez ma sem jelent más, mint hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora, a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és hát a mai adásban is tenni fogok róla, hogy könnyebb legyen az ébredés, és hogy lendületesebbé tegyem a napotokat, úgyhogy tartsatok velem itt a 89,6-on, ahol folyamatosan adom nektek a legjobb zenéket.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

legjobbak. Mindig. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon.

És tőle a Mercy, és ott úgy néz ki, hogy az ősz is megkegyelmezett nekünk, és visszaengedi egy kicsit a nyarat a hétköznapjainkba, mert így a következő napokban ismételten melegedőre fordult a hőmérséklet. Ma például akár 25 fok fölött is mérhetünk majd is. Most sincs annyira hideg, 14 fok körül mozog a hőmérséklet. Természetesen zavartalanul tiszta lesz ma az égbolt, gyönyörű szép napsütéses idő várható csapadékmentesen, viszont nem forgalommentesen nyilvánvalóan. A jelen pillanatban, ha minden igaz, akkor még könnyen járhatóak a város is a megye útjai. Nincs tudomásom arról, hogy lenne valahol a megszokottól eltűrő történés, de ha van információt a kiesmiről, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Hello Nagyvárad! 6 óra 26 perckor ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek, meg persze a váradi történésekről és Bihar megye fontosabb eseményeiről is hírt adunk számotokra. Például, hogy az Észak-Erdélyi autópálya Bisztra-Terebes és Bihar közötti szakaszának építése jelentősen átalakította az országút képét is. A kivitelező most befejezte a 19E jelzésű országút áthelyezését, adta hírő közösségi oldalán a Romániai Közúti Beruházások Országos Társasága. Az elvégzett munkálatok fontosak a Berettyó Széplak Bisztra-Terebes közötti szakasszal való összehangolás tekintetében is. A 19E jelzésű országutat két szakaszon helyezték át, mintegy 6,2 kilométernyi utat építettek meg az alapoktól. Ezen a héten már csak a megnyitáshoz szükséges teszteket végzik el, a Bisztra-Terebes Bihar stráda szakasz tervezésére és kivitelezésére kötött szerződés értéke amúgy 785 millió lej, a beruházás pedig a 2021-2027-es uniós közlekedésfejlesztési program keretében finanszírozzák, a szerződésben meghatározott befejezési határidő pedig 2027. május 20-a, de állítólag hamarabb elkészülnek vele. Mi pedig drukkolunk nekik, hogy ez sikerülhessen, és persze biztatásul küldjük most is a legjobb zenéket.
1: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: A dízelára kerülhet nyomás alá, egy súlyosabb eszkaláció esetében pedig ennél jóval magasabb árakkal is számolni kell. Úgyhogy lélekben mindenképp kell erre valahol készülnünk. De természetesen enyhítést hozhatnak a Plus FM kiváló slágerei, amelyek jobb kedvre deríthetnek bennünket, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb info. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz a Plusz

6 óra 48 perckor kívánok kellemes ébredés minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk ám, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Hát Romániában a pályakezdőknek egyre nehezebb munkát találniuk, ezért sokan nem a tanult szakmájukban helyezkednek el. A fiatalok többsége más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni, hiszen a munkáltatók gyakran már a kezdetektől is tapasztalatot várnak el. Érdekelne is bennünket, hogy ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsApp-on, Viberen, akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjátok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés, minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13 000 lej felett, a lista végén alig 3 000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai csadásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatározni az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lej önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 14 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás felett is. Kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy lezárták a Stefáncsel-Mári sugárút, Berzi és Szföntül-Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsel-Mári sugárút és a Szföntül-Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákú-Rossú utcáról balra is ki lehet most kanyarodni a Stefáncsel-Mári sugárútra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz a mikrofonnál még ebben az órában is Hosszú Sanyival. Szeptember 15-e kedd van, amikor is az Enikők és a Melitták ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket, és persze a mai nap kérdése továbbra is él. Ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor? Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassátok a Plusz FM-et, mert például ebben az órában elsőként az Irene Mafia slágerit fogom lejátszani nektek.
0: Reggeli Plusz.
3: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

David Gettes, Kelly Rowland, és tőlük a When Love Takes Over. Hát ugye a foci meccseket meg a bírók irányítják, akik ezentúl fekete lappal lépnek fel a szülői túlkapások ellen. Az U7-es, U16-os korosztály mérkőzésein a játékvezető a lap felmutatásával végleg beszüntetheti a találkozót. A Román Labdarúgó Szövetség így igyekszik visszaszorítani a gyermekmérkőzéseken tapasztalható szülői és nézői túlkapásokat. Az intézkedést a FERE-FE Sürgősségi Bizottsága a 2026-2027-es idénytől vezette be az utánpótlás versenyeken. A fekete lap nem a játékosok vagy az edzők fegyelmezésére szolgál, hanem a lelátón tapasztalható, elfogadhatatlan magatartás esetén alkalmazható. A szabály 3 lépcsős eljárást ír elő, első alkalommal a játékvezető megállítja a mérkőzést, és az edzőkön keresztül figyelmezteti a szülőket, illetve a szurkolókat. Ha a helyzet nem változik, újabb megszakítás következik, a két csapat pedig 10 percre az öltözőbe vonul. Amennyiben ezt követően is folytatódik a sértegetés, a fenyegetőzés vagy a fizikai agresszió, a bíró végleg lefújja a találkozót és felmutatja a fekete lapot. Az intézkedés többek között a játékosokkal, edzőkkel, játékvezetőkkel vagy más szülőkkel szembeni sértegetésre, káromkodásra, fenyegetésre és fizikai bántalmazásra vonatkozik. A Labdarúgó Szövetség szerint a cél nem a mérkőzések megszakítása, hanem annak megelőzése, hogy a felnőttek viselkedése elrontsa a gyermekek sportélményét. Na hát ennek örömére amondó vagyok, hogy érkezenek újra a legnagyobb slágerek.

Jó reggelt mindenkinek! A Reggeli Plusz mikrofonjánál Hosszú Sanyi, aki a titeket leginkább érintő tudnivalókat is biztosítja számotokra, és persze elvárja, hogy ti is válaszoljatok a mai nap fontos kérdésére, miszerint ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor. Amúgy, ha most épp abba vagytok, akkor jó tudnotok, hogy jelenleg 874 szabad munkahelyet kínálnak Bihar megyében. A Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség legfrissebb adatai szerint Nagyváradon 717 állás közül válogathatnak az érdeklődők, többek között takarítókat, biztonsági őröket, eladókat, szakácsokat és szakácssegédeket, sofőröket, könyvelőket, egészségügyi asszisztenseket, állatgondozókat, árumozgatókat, diszpécsereket és mérnököket is keresnek, de szakképzetlen munkások számára is vannak lehetőségek. Az állásokról további információ az Ezsérófemé megyei Nagyváradi, azaz a Transzilvániai utcai 2 szám alatti székhelyén kérhető, illetve a 0259 436 821-es telefonszámon is hívhatjátok őket, bennünket pedig hallgathattok a továbbiakban is a 89,6-on, és érdemes ismert nem csak az ilyen titeket érintő fontos infókat, hanem a legjobb zenéket is kapjátok.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszoreshop.ro-ra további információkért.
4: Elkezdődött az Axiók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal.
0: FM-en, interneten és mobilon
6: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13000 lej felett, a lista végén alig 3000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai tanács adásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatározni az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lei önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
9: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 14 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás felett is. Kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket.
8: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
8: Plusz közlekedési információk.
9: Az iskola kezdésre való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Theodor Ness utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
9: Igen, ez az a pillanat, amikor már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
11: És Hosszú Sanyival, 9.30-ig közösen látunk el titeket. Minden olyan hasznos tudnivaló, valamely bennünket, nagyváradiakat és környékbelieket érinthet, de nem csak természetesen, s mindezt persze megfőszerezve a legszuperebb slágerekkel, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk.
9: Úgyhogy csapjunk is akkor bele, érkezik is a Répítét, Martin Garrix és Ed Sheeran közös előadásában.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Könnyű napot minden váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hát nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon és az Instagramon is, plusz FM nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek az oldalon kommentelni is. Kedd reggel is érdekes témákat boncolgatunk.
1: Bizony, Romániában a pályakezdőknek egyre nehezebb munkát találniuk, ezért sokan nem a tanult szakmájukban helyezkednek el. A fiatalok többsége más területen is vállal a munkát, ha csak így tudna megélni, hiszen a munkáltatók gyakran már a kezdetektől is tapasztalatot várnak el. Érdekelne is bennünket, hogy ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor.
0: Ne feljük akkor, hogy megosztjátok velünk, mi pedig osztogatjuk cserébe a legjobb zenéket.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál, Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor.
1: Kommentek már érkeztek, ezekből válogattunk néhányat. Szabó László például azt írta nekünk, hogy az a baj, hogy már a szaksuliba sem tanítanak szakmát. A gyárakban már csak betanított munkás és mérnök van, és persze elenyésző mértékben villanyszerelő és lakatos. Talódi Zsuzsa pedig azt írta nekünk, hogy keresni nem kerestem munkahelyet, mert olyan szaksuliba jártam, amelyeknek szerződése volt az adott munkahelyjel, úgyhogy mikor befejeztem a sulit, már megvolt a munkahelyem 5 éves szerződéssel, ahol szeretettel és segítőkészséggel vártak. Ez volt az első 16 év, és jött utána a többi, de azok már más helyen.
0: Ez tök jó ez a szerződés a munkáltatóval, és akkor suri után rögtön tudsz menni valahová. Ez igen. Így van most is? Amúgy?
1: Tudtommal így működik mai napig a szaksulik. Aha. Így működnek, hogy bizonyos cégekkel szerződést kötnek, és oda küldik ki a diákokat praktikázni, szakmai gyakorlatot végezni.
0: Oké, az egyszer tény, de hogy utána, ha elvégezte a sulit, akkor is van arra lehetősége? Így a szerződés alapján, hogy elmenjen ahhoz a munkahadóhoz?
1: Egyértelműen, te ha jó munkát végzel, és a munkáltatód megkedvel téged, vagy látja azt, hogy te serényen ott voltál a cégnek a mindennapjaiban, akkor persze, hogy visszavárnak, de értem, szerintem ez bárhol így működhetne.
0: Értem. Tehát akkor végül is konkrét lehetősége nincs ugye a tanulóknak szerződésre, tehát nem kötelező a munkáltatónak őt lealkalmazni, abból az iskolából jövő diákot, akivel ugye szerződése van, de ha jól végzed a praktikádat, akkor végül is szemet vethetnek rád.
1: Ez már egy jó esély arra, hogy valahova elindulj, vagy valamit láss a nagyvilágból, suli közben akár.
0: Jogos. Na, mi meg elkövetünk mindent annak érdekében, hogy valamit halljatok a nagyvilágból, úgyhogy érkezzenek újra a legnagyobb slágerek, elsősorban persze a hozzászólásaitokért viszonzásként.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márgot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márgot Optik. Tisztán a világot.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz. Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Valenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot, és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés, minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13 000 lej felett, a lista végén alig 3 000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai tanács adásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatározni az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lei önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lei folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 14 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás felett is. Kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták. Plusz közlekedési információk.
7: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Reggeli Plusz a Plusz FM-en, tartsatok velünk egészen 9.30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
7: És Hosszú Sanyi, szeptember 15-e pluszosok kedd, Isten éltesse a névnapos Enikő és Melitta nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is. Minden szépet, jót kívánunk. Már egyébként arra vagyunk kíváncsiak, hogy ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor.
6: Írjátok meg, léci, de hívhattok, és el is mondhatjátok akár szóban is, vagy kommenteljetek. Mi pedig adjuk hozzá a legjobb zenéket, olyanokat, mint a most érkező Illenium és Ryan Tedder közös láger.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez

0: 8:12 perc van, Zsuli Olvi kipipálva így a szülők többsége már javában a melót nyomja, és mi is ezerre nyomatjuk. Így itt a stúdióban a hangulat már a plafonon van, nagy ölelés mindenkinek, aki hallgat bennünket, és kitartást, ha a volán mögött épp kezd elgurulni a gyógyszer a csúcsforgalomban. Ez itt a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en, a mikrofonnál Hosszú Sanyi.
1: És Szegedi Mária, köszönjük, hogy ma reggel is minket választottatok. A Reggeli Pluszban együtt indítjuk a napot, jönnek a jó slágerek, a Nagyvárad és környékbeli információk, hasznos tudnivalók, és persze figyelünk arra is, mi történik az utakon. De ha útközben valami szokatlant tapasztaltok, jelezzétek nekünk, hívhattok a 0359 17 22 22-es számon, SMS, WhatsApp és Viber üzenetet pedig a 0734 17 22-22-es számra várunk.
0: És joggal elvárhatjátok tőlünk a legnagyobb slágereket is a továbbiakban is, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek. Zongi!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Dude, it's true. I'm still in love with you.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, ahol a titeket érintő legfontosabb tudivalókat is halljátok.
2: Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform pluszosok. A portal.parkar.oradea.ro oldalon az egyéb kérelmek menüpontban több olyan ügy is online intézhető, amelyekhez korábban e-mailes dokumentum küldésre vagy személyes ügyintézésre volt szükség. Online például lemondható vagy átruházható a parkolóhely, módosíthatóak a személyes és gépkocsi adatok, helyet cserélhet két jogosult, illetve kérhetőség normál parkolóhely átalakítása fogyatékkal élők számára fenntartott helyé. Az örökösök az elhunyt személy parkolóhelyének átvételét is kérhetik. A szükséges dokumentumokat közvetlenül a platformra kell feltölteni. Az új funkciók használatához érvényesített felhasználói fiúk szükséges, ez fontos. A fizetési kötelezettségekkel járó ügyek esetében pedig 48 órán belül kell teljesíteni a befizetést. Az önkormányzat szerint az új modulokat 30-60 napos tesztelési időszak követi, ezért a lakosokat arra kérik, hogy az esetleges hibákat jelezzék.
1: Hát abszolút örömteliek ezek az új funkciók, úgyhogy örömünkben ugrálhatunk is egyet Madonna slágerére. Érkezzen tőle a Jump!

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
3: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ról. Raiffeisen Bank.
4: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó. Együtt. Munkára készül.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey dekorációs természetes kő csak 89 lej 99 bani dobozonként. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
7: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
10: FM-en, interneten és mobilon.
11: Nagyváradon. Az ország és a világ hírei.
10: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
12: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás 3 fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek. A legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyigazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cserél. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
10: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg ugyancsak 14 fokot mutatnak a hőmérők, de ma akár 25 fok felett is mérhetünk majd enyhe légmozgás felett is. Kettős fronthatás is terheli ma a szervezetünket.
13: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
14: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
10: Plusz FM. Közlekedési információk.
15: Lezárták a Stefán Csermáre Sugár út, Berzei és a Szöntúl Ladisla utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csermáre Sugár út és a Szöntúl Ladisla utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csermáre Sugár útra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
10: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
0: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket és persze a legérdekesebb tudnivalókat.
15: Tartsatok velünk, mert hogy most például jön is a nagyszerű Jonas Blue és az Age of Desire.
10: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: 8 óra 40-kor kívánunk könnyű napot minden várainak is, persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22.
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, plusz FM nagyváratként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Bizony, és csak bátorítani tudunk benneteket, ugyanis Romániában a pályakezdőknek egyre nehezebb munkát találniuk, ezért sokan nem a tanult szakmájukban helyezkednek el. A fiatalok többsége más területen is vállalna munkát, ha csak így tudna megélni, hiszen a munkáltatók gyakran már a kezdetektől is tapasztalatot várnak el. Érdekelne is bennünket, hogy ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor.
0: Hát ez a kérdéshez tudtok akkor ma hozzászólni egészen az adásunk végig, de addig is mi adjuk nektek a legjobb zenéket.
2: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Nagy Bogi és Dash is tőlük a Jól leszek újra, és hát mi is mindent elkövetünk, hogy jól legyetek, gyönyörű reggelt, Nagyvárad, ez itt még mindig a Reggeli Plusz, a mikrofonnál egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor.
1: A kommentek közül csemegézünk most. Pardi Ibolya azt írta nekünk, hogy drágáim, ez engem ugyan nem érint, de aggódom a fiataljaink jövőjéért. A magánszektorban természetes jelenség a rokonok alkalmazása, tehát itt kevés eséllyel jöhetnek szóba a fiaink, lányaink. Az állami szektorban rejtetten ugyanaz a helyzet. Sajnálom a kezdőket, és kérem a szülőket, hogy maximálisan támogassák gyermekeiket részlehajlóan. Nagy a baj, megértően kell viszonyulni a problémához, nehéz időket élünk. Nagy Sándor is hozzászólt, a mai fiatalok elvárják, hogy igazgatóként kezeljék őket, és kiszolgálják minden kívánságuk. Az élet nem erről szól. Hát bizony feszültséget okoz a fiatalok elvárásai és a munkahelyi realitás közötti különbség. A romániai piackutatások szerint a Z-generációs pályakezdők nettó 4800-5000 lejes kezdő fizetést várnak, miközben a tapasztalat nélkülieknek kínált állások jelentős része minimálbérhez közeli, vagy nagyjából nettó 3000-3500 lejes fizetést kínál. Közben a cégek is magas elvárásokat támasztanak a pályakezdő pozíciók esetében is, gyakran egy kötőjel 3 év tapasztalatot, nyelvtudást és azonnali önállóságot várnak el. Sokan pedig nem akarnak időt és pénzt fordítani a betanításra, inkább azonnal bevethető munkaerőt keresnek. És akkor így kezdjen el egy fiatal dolgozni. Mindez pedig oda vezethet, hogy a fiatalok nem a tanult szakmájukban helyezkednek el, vagy külföldön keresnek lehetőséget. A folyamatos visszautasítás, a bizonytalanság és az alkalmazkodási kényszer pedig már a pályakezdés éveiben komoly pszichés terhet, tartó stresszt és akár kiégést is okozhat.
0: Hát ez nem hangzik túl jól pályakezdőként, mert rögtön kvázi megbetegszel a munkád során. Ez azért úgy meglehetősen aggályos. Szerintem abban egyetérthetünk, hogy nincs egyszerű dolguk most a pályakezdő fiataloknak.
1: Nem, de egyébként senkinek nincs nehéz, vagy könnyű helyzete, bocsánat. Ugyanúgy pályakezdőként még azt is hozzátenném, hogy az egyetemen már hatalmas a stressz. Ja, hogyha oda kerül a sor, hogy felsőoktatásban vegyen részt az illető. Nekem például stresszes volt, tehát hogy én azt stresszfaktorként éltem meg, és utána még aggódni azért, hogy el tudj helyezkedni.
0: Igen.
1: Úgyhogy kemény, és hát próbálunk jól lenni.
0: Igen. Na, akkor próbálunk mi is ebben segíteni a továbbiakban is. Adjuk nektek a legkiválóbb slágereket, amelyek most is természetesen elsősorban a hozzászólások egy cserébe érkeznek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Lásd tisztán a világot!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek. A legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyigazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cseréljen. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
4: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Derült, napos égboltra számíthatunk a mai nap folyamán, 26 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 12 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban egyre magasabb értékeket mérhetünk, majd szerdán 28, csütörtökön pedig akár 30 fokra is számíthatunk. Csapadék nem várható.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
4: Közlekedési információk.
6: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek is, persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
4: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Bizony, ez mind a Reggeli Plusz. Hello Nagyvárad, a mikrofonnál Szegedi Mária.
5: És Hosszú Sanyi, és hát bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába, hiszen egészen 9.30-ig várunk titeket így együtt a legjobb slágerekkel.
6: És akkor Mária ígéretének megfelelően érkezzen most a Miles Away, az Offenbach és Julia Church közös előadásában.
4: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Hello Nagyvárad, 9 óra 10 perckor ez itt még mindig a reggeli plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket halljátok, hanem a legjobb programokat is.
1: Nagyvárad idén is csatlakozik a Let's Do It Romania országos személygyűjtési akcióhoz, pluszosok. A kezdeményezés keretében szeptember 19-én több váradi helyszínen gyűjtik össze az eldobált hulladékot, többek között a Pecepatak és a Sebeskörös partján. Az önkéntesek szeptember 18-án 12 és 17 óra között vehetik át a takarításhoz szükséges zsákokat és kesztyűket az Onestilor utca 44 szám alatt. A részvételhez pedig kezdeményezés alkalmazásán keresztül kell regisztrálni, a nagyváradi önkormányzat pedig a RERVESZ közreműködésével 500 darab 120 literes szemetes zsákot biztosít, az összegyűjtött hulladék elszállításáról pedig szintén a köztisztasági vállalat gondoskodik. A megtöltött zsákokat a kijelölt gyűjtőpontokon a közút felüli oldalon kell elhelyezni. A takarítás a kijelölt helyszínek és a gyűjtőpontok teljes listáját megtaláljátok a Nagyváradi Városháza honlapján.
0: Hát itt nálunk pedig továbbra is megtaláljátok a legnagyobb slágereket, érkezik is a Homewrecker, Zomber legújabb dala.

0: A Clean Bandit és Demi Lovato és tőlük a Solo, na hát viszont mi nem vagyunk szólóban itt a stúdióban, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszús Anyi.
0: És persze itt vagytok velünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk érdekességeket.
1: 45 zenész, több generáció és számtalan ismert rocksláger. Augusztus 22-én este különleges koncerttel zárult a Magyar Kulturális Napok programsorozata itt Nagyváradon. A Bémer téren több százan énekelték együtt a nagyváradi rock zenészeivel a jól ismert dalokat. Amint egy tucatnyi énekest, gitárosok, majd a basszusgitárosok követték, hátul pedig a dobosok foglalták el a helyüket. A csapathoz egyébként két ukulelés is csatlakozott. A fergeteges koncert hangulatát felvétel is megőrizte, így azok is átélhetik a különleges estét, akik nem lehettek ott a Bémer téren, vagy a tömeg miatt nem látták jól a zenészeket. A teljes fellépés így most online is visszanézhető a YouTube-on, ha beírjátok a keresőbe, hogy Nagyváradi Rock, Rock Orádia.
0: Tegyétek is meg, mi pedig megtesszük, hogy addig is adjuk nektek a legnagyobb slágereket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
1: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A Brico-ban szeptember 16-áig 400 lejes utalványt kapsz az Ariston HS Premium központi fűtéskazára, amelyet mindössze 3145 lejért vásárolhatsz meg. Valamint egy termosztatikus szelepet kapsz bármelyik Breeze acél radiátor mellé. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készen.
3: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára, 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal. Szupeko!
4: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a 85 literes páncertalicska csak 169, valamint a 200 literes páncerbetonkeverő csak 1169 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek. A legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyi igazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cseréljen. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Derült napos égboltra számíthatunk a mai nap folyamán, 26 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 12 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban egyre magasabb értékeket mérhetünk, majd szerdán 28, csütörtökön pedig akár 30 fokra is számíthatunk. Csapadék nem várható.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
9: Közlekedési információk.
10: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefán Cselmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. Úgyhogy ne megszokásból vezessetek ott, figyeljétek a közlekedési táblákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
9: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: Na, ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik közül most Sanyi elbúcsúzik. Én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz tovább folytatódik Máriával. Engem pedig holnap hajnalban fogtok újra hallani, mert természetesen megint lesz Reggeli Plusz 6-tól 11-ig, úgyhogy tartsatok velünk szerdán is, de addig is szép napot és persze jó rádiózást!
6: Neked is szép napot kívánunk, Sanyi, vigyázz magadra, köszi, hogy itt voltál velünk ma is. Holnap reggel találkozunk újfent, velem pedig továbbra is folytatódik a Reggeli Plusz, mindenképp maradjatok velem, hozom is a folytatást. Itt van Calvin Harris és Jazzy idei közöse.
9: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz.

Nagyváradi, a környékbeliek, szép jó reggelt kívánok mindenkinek a 89,6-on, továbbra is a Reggeli Pluszt hallgatjátok, a mikrofonnál Szegedi Mária. Ha van kérdésetek, információtok, ne feledjétek, 11 óráig engem elértek, telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és jelen vagyunk természetesen a Facebookon is és az Instagramon is Plusz FM Nagyváradként. A Plusz FM Facebook oldalán pedig van lehetőségetek kommentelni is. Ma arra voltunk kíváncsiak, hogy ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor. Kommenteljetek, szóljatok hozzá, hívjatok, írjatok üzenetet, most pedig hozom is a legszuperebb slágereket. A folytatásban Elton John és Britney Spears 2022-es közöse érkezik, a Hold Me Closer.

Ez volt Dr. Béres és a Mangóráis közösen az Éjjel-ott várok rá című slágerük, én pedig itt várlak benneteket a 89,6-on. Érkeztek kommentek, ma arra voltunk kíváncsiak, hogy ti milyen tapasztalatokat szereztetek az első munkahelyetek keresésekor. Ugyanis Romániában a pályakezdőknek egyre nehezebb munkát találniuk, ezért sokan nem a tanult szakmájukban helyezkednek el. A fiatalok többsége pedig más területen is vállalna a munkát, ha csak így tudna megélni, hiszen a munkáltatók gyakran már a kezdetektől is tapasztalatot várnak el. A Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalára pedig már érkeztek is kommentek, ezeket nagyon szépen köszönjük nektek, ezekből válogattam most egy néhányat. Török József például azt írta, hogy én már a gyár iskolájában végeztem, és hogy tapasztalatom is legyen az adott gyárban, praktikázni is kellett menjünk. Sajnos most azt sem tudja az ember, milyen szakmát válasszon, mert egyik sincs megfizetve. Azért is van annyi munkahely betöltetlen a munkáról, például ma is, nem? Kis Norbert pedig azt írta nekünk, hogy az én kérdésem az lenne, hogy szerete az illető a megtanult szakmában maradni, mert sokszor csalódottság veszi körül a mostani végzősöket. Munkáltatókkal kapcsolatosan pedig azt írta nekünk, hogy a munkáltatók lehetnének türelemmel, mert hát ők sem tanultak meg mindent már az anyjuk hasában. Hát bizony, Romániában pluszosok a fiatalok munkaerőpiaci helyzete kifejezetten kritikus. Az ország több mutató alapján is az uniós sereghajtók között van. Miközben a vállalatok folyamatos munkaerőhiányról számolnak be, a fiatalok számára nehéz az oktatásból a munkavilágába való átmenet. A problémát azt is súlyosbítja, hogy a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás sok esetben nincs összhangban a munkaerőpiac digitális és gyakorlati elvárásaival. Bár a diplomások száma nő, az elhelyezkedésük továbbra is nehéz. A statisztikák mögött ráadásul jelentős informális foglalkoztatás is meghúzódhat, sok fiatal szerződés nélküli alkalmi vagy online munkából próbál megélni. A kormány viszont különböző foglalkoztatás ösztönző támogatásokkal próbál javítani a helyzeten. A cégek például havi 2250 helyes állami támogatást kaphatnak, ha a hátrányos helyzetű vagy pályakezdő fiatalokat alkalmaznak tartósan. A szakértők szerint azonban a mélyebb, rendszer szintű problémák, köztük az oktatás és a munkaerőpiac közötti szakadék továbbra is megoldást várnak. Egyébként a 15-24 év közöttiek munkanélküliségi rátája 24-25% felett van, egyes mérések szerint pedig a 29%-ot is megközelíti. Romániában emellett az egyik legmagasabb az EU-ban a net fiatalok, vagyis a se nem tanuló, se nem dolgozó 15-29 évesek aránya. Ez tartósan 19-20% körül alakul.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet. Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
3: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot, és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 60 kapszulás Persil 41 lej 99 bani, az 1,17 kg-os bónusz mosópor 5 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés, minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13000 lej felett, a lista végén alig 3000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai tanácsadásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatározni az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lej önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Verült napos égboltra számíthatunk a mai nap folyamán, 26 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 12 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban egyre magasabb értékeket mérhetünk, majd szerdán 28, csütörtökön pedig akár 30 fokra is számíthatunk. Csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
5: A Nagyváradon zajló infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsemháry sugárúton, a Milkovolúj utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvízzel vezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
5: És már folytatódik is a KEDD Reggeli Plusz. Hello, nagyváradi, a környékbeliek a mikrofonnál. Szegedi Máriát halljátok 11 óráig. Itt vagyok veletek, használjátok ki, ha van kérdésetek, információtok. Írjatok, hívjatok, kommenteljetek Facebook oldalunkon. Most pedig hozzom is a folytatást. Érkezik a Follow the Flow és a régi mese című slágerük.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Itt a Reggeli Pluszt, ahol a legklasszabb slágerek mellett a bennünket érintő leghasznosabb információkat is megkapjátok. Mostantól online is intézhetők bizonyos nyugdíjpénztári ügyek. Az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetők el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be, és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert, a regisztráció pedig háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség pedig a privát virtuális tér, tehát a CEP.

0: Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.
1: Check it out, check it out.

Slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt, a 89,6-on, a Reggeli Pluszban. Szeptember 7-én elkezdődött az új tanév, és már mondom is, hogy mikor jönnek a vakációk és a különleges programhetek. Az első szünetre október 24-ig kell várni, az őszi vakáció november 1-ig tart. A téli szünet december 23-án kezdődik és január 10-ig tart. A februári egyhetes vakáció időpontjáról a megyei tanfelügyelőségek döntenek, ez február 15 és március 7-e között lesz. A tavaszi szünet pedig április 24-től május 4-ig tart, a nyári vakáció pedig június 19-én kezdődik. Az iskola másként hetet és a zöld hetet szeptember 7 és április 23-a között 5 egymás követő munkanapon szervezik meg. Az időpontokról az iskolák döntenek, és a két hetet eltérő tanítások.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceim. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: A Brico-ban szeptember 16-áig 15%-os kedvezménnyel mindössze 339 lei 99 banért vásárolhatod meg a Bosch ütvefúrógépet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 299 lei 99 banért a 800 wattos DeWalt sarokcsiszolót. Hozd el hozzánk régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt. Munkára készen.
0: FM-en, interneten és mobilon
5: Nagyvárad, az ország és a világ hírei.
0: Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek. A legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyigazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cseréljen. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Derült napos égboltra számíthatunk a mai nap folyamán, 26 Celsius fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, éjszakára pedig mindössze 12 fokra hűl vissza a levegő. A következő napokban egyre magasabb értékeket mérhetünk, majd szerdán 28, csütörtökön pedig akár 30 fokra is számíthatunk. Csapadék nem várható.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Közlekedési információk.
3: Lezárták a Stefáncselmáre Sugárút, Berzei és a Szöntúl-Ladisla utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncselmáre Sugárút és a Szöntúl-Ladisla utca kereszteződésében. Emellett a Lakóros utcából balra is ki lehet most fordulni a Stefáncselmáre Sugárútra. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
3: A KED Reggeli Plusz folytatásában már itt is van a TNT és a legfrissebb daluk, méghozzá az Ugye itt alszol című.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz.

0: Manu David és a The First Time című slágere. Hello, hello, pluszosok! Még szeptember 27-ig szavazhatnak a nagyváradiak a város részvételi költségvetésének projektjeire. Idén 39 kezdeményezés közül lehet választani, eddig pedig több mint 600-an szavaztak, összesen mintegy 1700 voksot leadva. Egy személy legfeljebb 3 projektet támogathat, ezt jó, ha tudjuk. A jelenlegi állás szerint az Onestilor utcai zöld folyosó vezet 196 szavazattal, második a 100 fa Nagyvárad központjában elnevezésű projekt 137 voksal, míg a harmadik helyen a több zöldet az Onestilor utcára kezdeményezés áll 112 szavazattal. A 10 legnépszerűbb projekt között szerepelnek még az ivókutak és a hűsítő alagutak, a főutcai fényinstallációk, a Sebeskörösön kialakítandó kajak és paddleboard indítóhelyek, valamint a vár szecessziós stílusú utcanévtáblái. A program teljes kerete 1,5 millió lej. Az online szavazás tehát szeptember 27-én zárul, majd szeptember 28-a és október 18-a között személyes találkozókon is lehet voksolni. A végső sorrendet pedig az online és a személyesen leadott szavazatok összesítése alapján állítják fel. Szavazni az Aktív Oradea platformon lehet, regisztráció vagy Facebook fiókkal történő bejelentkezés után. Hajrá, hajrá, pluszosok, szavazatok szeptember 27-ig az aktív.oradea.ro felületen.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli plusz a Plusz FM-en.

0: Perc nagy rádió a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy a reggeli plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk. Ma is ne felejtjétek, minden reggel 6 órától 11 óráig a 89,6-on a reggeli pluszol nektek, Hosszos Anyival és Szegedi Máriával, úgyhogy mindenképp tartsatok velünk holnap is, a szerda reggeletekét is igyekszünk felpörgetni. Most átadom a stafétát Petro Anitának, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig folytatódnak a legszuperebb slágerek. Déli 12 órától Balog István Vilmos kollégám veszi át a stafétát, tehát 3 órától pedig Keserű Tamás kísér haza benneteket a Sláger Pluszban. Én már a letészem alantot, köszi, hogy itt voltatok, további jó utat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, legyen csodaszép napotok, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet. Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 100 g-os Milka 4 lej 49 bani, az 500 g-os Jakobs kávé 29 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulói út 10A alatt.
2: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 10 cm-es vastag alumínium kasírozású Baudemann üveggyapot csak 185 lej tekercsenként, valamint a Baudemann Slate Cloudy Grey Deco...
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társultakként csatlakozzon a blokkhoz. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az Egészségügyi Minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön elő írásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. A parlament alsóháza elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egyablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai viszonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentős csökken, a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szabnak, melyek segítségével a tanulmány hamarabb is elkészíthető, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell fizetniük azoknak, akik az építkezési engedély kiállítását kérik. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társult tagként csatlakozzon a blokkhoz, írja cikkében a Wall Street Journal. Bár ilyen státusz jelenleg nem létezik, de az EU nyitott lehet különleges tagsági konstrukciók kialakítására, közölte a lap névtelenséget kérő uniós és kanadai tisztviselőkre hivatkozva. Az Európai Bizottság nem reagált az erre vonatkozó megkeresésre. Források szerint az EU és Kanada elsősorban az áruk, szolgáltatások és munkaerőkereskedelmi kapcsolatait szeretnék erősíteni, különösen az energia, a mesterséges intelligencia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén. A felek állítólag nagyszabású közös projektekről is tárgyalnak, például tenger alatti kábelekről, adatközpontokról, felhőinfrastruktúráról és műholdhálózatokról. Kanada emellett szeretné bővíteni energiaexportját Európa felé. Ugyanakkor bármilyen társult tagsági státusz megszerzése nehéznek bizonyulhat, az unió szabályai szigorúak, és az eddigi keretek módosítása hosszadalmas eljáráshoz kötött.
1: FM időjárás jelentés.
5: A mai napod napközben 24, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, marad a napsütés, de azért futó záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a szél is megélénkülhet helyenként. Jelen pillanatban egy kettős fronthatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: No, hát kellemes keddi napot kívánok nektek, 2026. szeptember 15-e van, pontosan a hónap felénél járunk, ez pedig a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Indul a Sláger Plusz, a következő 4 órát együtt töltjük, a mikrofonnál Kessérű Tomi, a mai napon is a legtöbb helyi hírrel, a legjobb zenékkel és természetesen érdekességekkel. Képzeljétek el, humanoid robot támadás történt Kínában, egy ilyen robot egy kungfu rugással ment neki a fejlesztőjének, hogy pontosan mi történt a háttérben, és hogy mi várható, azt is vizsgáljuk az óra második felében. Én pedig már is egy ilyen karate rugással hozom nektek a legnagyobb kedvenceket. Jönnek a jó zenék a Pluszon, indítjuk az órát. Jó rádiózást, szép napot!
3: Slágerek, magyar kedvencek Margittán! Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Most legjobb plusz első óráját egy jó kis kirándulással indítjuk, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fő jégbarlanghoz, szeptember 19-én, tehát most szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mintegy 550 méter. A program része az Aranyos Fő jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a János Kapu barlang megtekintésére is. A barlangok belépője 20, illetve 13 lej. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak. Emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak. Az indulás szombaton reggel 6:30-kor a Dacia sugárútról, a Monjardin virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6:45-kor a Gosdú Líceum mögötti Körösparti parkolóból. A csoport várhatóan este 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Jelentkezni és további információkat kérni Bondár Katka túravezetőnél lehet a következő telefonszámon 0771 549 257, maga a túra pedig tehát most szombaton, szeptember 19-én lesz az EKE 91 Nagyvárad szervezésében. Hajrá, kalandra fel, én meg biztosítom hozzá az aláfestést slágerekkel és magyar kedvencekkel.

fontos info érkezik itt a Sláger Pluszban. Mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek. Az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be, és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert. A regisztráció háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség a privát virtuális tér. Köszi a figyelmet!

A Schlager Plusz első órájában kedden akkor a Távol-Kelet az úti cél, egészen pontosan Kína, ahol most egy olyan incidens történt, amely újra ráirányítja a figyelmet a mesterséges intelligencia biztonságára. Az egyik magazin beszámolója szerint egy fejlesztés alatt álló humanoid robot egy tesztgyakorlat során váratlanul megtámadta az egyik fejlesztőmérnököt. A robotot egy kung fu alapú mozgásrendszerrel programozták, amelynek a célja az volt, hogy a gép gyorsan reagáljon fizikai helyzetekre. Ám a rendszer egy hibás parancs miatt valós támadás sorozatot indított, ez azért eléggé félelmetes. A mérnök szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta, de az eset nagyon komoly kérdéseket vett fel. A fejlesztők szerint a robot hál' Istennek nem öntudatra ébredt, hanem egy hibás mozgás mintát aktivált, amelyet a rendszer nem tudott leállítani. A kínai hatóságok vizsgálatot indítottak, és a labor ideiglenesen felfüggesztette a projektet. A történet természetesen nagyon jól mutatja, hogy a humanoid robotok fejlesztése ma már nem csak technológiai kihívás, hanem biztonsági kérdés is. A jövőben minden ilyen rendszernek többszintű védelmi protokollal kell működnie, hogy a mesterséges intelligencia ne csak okos, hanem kiszámítható is legyen, és hogy ne legyenek ilyen Bruce Lee robotok, amelyeket rátámadnak a fejlesztőkre. Azért ez eléggé hidegrázós, valljuk be őszintén, megnéztem róla a videót, tényleg egyébként neki megy az embernek a robot a gép, úgyhogy itt, mintha már azért éledezne a Skynet és a Terminator, szóval addig van jó dolgunk, amíg vissza tudjuk fogni ezeket, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz természetesen. Egyelőre tartsuk magunktól távol a gépeket, és hozzuk közelebb a slágereket és a magyar kedvenceket, itt a Pluszon természetesen. Talk about-

Rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

No, már is itt a Sláger Plusz első órájának a vége, kedden szeptember 15-én. A friss híreket várjuk a folytatásban, aztán természetesen indul a második menet, a második óra, a második etap, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Én már válogatom össze nektek a jó zenéket a folytatásra. Már is mutatom, hogy a hírek után melyik lesz a kezdő dalunk.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társultakként csatlakozzon a blokkhoz. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. A parlament alsóháza elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egy ablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai bizonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentősen csökken, a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szabnak, melyek segítségével a tanulmány hamarabb is elkészíthető, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell fizetniük azoknak, akik az építkezési engedély kiállítását kérik. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társult tagként csatlakozzon a blokkhoz, írja cikkében a Wall Street Journal. Bár ilyen státusz jelenleg nem létezik, de az EU nyitott lehet különleges tagsági konstrukciók kialakítására, közölte a lap névtelenséget kérő uniós és kanadai tisztviselőkre hivatkozva. Az Európai Bizottság nem reagált az erre vonatkozó megkeresésre. Források szerint az EU és Kanada elsősorban az áruk, szolgáltatások és munkaerőkereskedelmi kapcsolatait szeretnék erősíteni, különösen az energia, a mesterséges intelligencia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén. A felek állítólag nagyszabású közös projektekről is tárgyalnak, például tengeralatti kábelekről, adatközpontokról, felhőinfrastruktúráról és műholdhálózatokról. Kanada emellett szeretné bővíteni energiaexportját Európa felé. Ugyanakkor bármilyen társult tagsági státusz megszerzése nehéznek bizonyulhat, az unió szabályai szigorúak, és az eddigi keretek módosítása hosszadalmas eljáráshoz kötött.
0: FM időjárás jelentés.
2: A mai napod napközben 24, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, marad a napsütés, de azért futó záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a szél is megélénkülhet helyenként. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
0: magyar kedvencekkel.
2: Kedden, szeptember 15-én itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ez már a Sláger Plusz második órája, a stúdióban a mikrofonnál a műsorvezető, a házigazda, a szerkesztő Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, természetesen továbbra is fontos infókkal, a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Aztán ellátogatunk majd Németországba is az óra második felében, ahol egészen különös eset történt. Egy járókelő sétálgatott a Duna partján, aztán belebotlott egy anakondába. Jó, hallottátok, hogy ez hogyan történhetett meg? Hát azt is megnézzük. Közben pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Minden egyben van. Start!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Margitta!

Sláger Plusz második órájában irány a könyvtárba be, ugyanis különleges emlékgyűjtő projektet indít a nagyváradi Gyorgás Sinkály megyei könyvtár. A Történetek a Városnegyedekből című kezdeményezésében olyan váradiak jelentkezését várják, akik személyes történeteiken keresztül mesélnének a város múltjáról. A szervezők többek között művészeket, pedagógusokat, kézműveseket, fényképészeket, nyomdászokat, építészeket, valamint az iparban, a közlekedésben és a közműszolgáltatásokban dolgozókat szólítják meg, de a lista nem kizárólagos. A podcast beszélgetésekben a résztvevők szakmai életútja mellett azok a helyek is előtérbe kerülnek, amelyek fontosak voltak számukra. Utcák, városnegyedek, parkok vagy éppen régi épületek. A könyvtár családi és szerelmi történeteket, például hosszú házasságok vagy a városhoz kötődő személyes emlékek történeteit is megőrizni. A cél egy úgynevezett élő térkép létrehozása, amely Nagyvárad múltját nem csak a helyszíneken, hanem az ott élők emlékein és tapasztalatain keresztül is bemutatja. Jelentkezni vagy másokat ajánlani egyébként a hónap végéig, szeptember 30-áig lehet a bibliabihor@yahoo.com e-mail címen. A jelentkezéshez a teljes nevet, az életkort és a telefonszámot kell megadni, és röviden össze kell foglalni a megosztani kívánt történetet is. Szerintem nagyon izgalmas a projekt, úgyhogy arra biztatnálak benneteket, hogy jelentkezzetek és segítsétek ezt a sztorit. Még egyszer mondom az e-mail címet, bibliabihor@yahoo.com. Köszi szépen, cserében hozom a jó zenéket itt a Pluszon, oké? Okay?

Sok jó zene és még több fontos információ ősszel is ez a Plusz FM és ez a Sláger Plusz természetesen. Több mint 36 ezer hátrányos helyzetű egyetemista kapott teljes összegű szociális ösztöndíjat február és július között, közölte múlt csütörtökön az Oktatási Minisztérium. A támogatásban az ország 44 állami felsőoktatási intézményének hallgatói részesültek, a folyósított összeg pedig megközelítette a 157 millió lejt. A minisztérium szerint az ösztöndíjak célja a hátrányos helyzetű hallgatók pénzügyi nehézségeinek enyhítése, illetve annak elősegítése, hogy folytathassák tanulmányaikat. A támogatás ezáltal hozzájárul az egyetemi lemorzsolódás megelőzéséhez és csökkentéséhez. Az ösztöndíjasok az anyagi támogatás mellett az egyetemi élethez kapcsolódó webináriumokon is részt vehettek, amelyeken többek között tanulási és időgazdálkodási technikákkal, hallgatói jogaikkal, valamint a tanulmányaik befejezésére való felkészüléssel foglalkoztak. Emellett gyakorlati útmutatók is készültek számukra. Az intézkedések az egyetemi lemorzsolódás megelőzését és csökkentését célzó projekt keretében valósulnak meg. A programot az Európai Szociális Alapból és az állami költségvetésből finanszírozzák.

Ez már a Sláger plusz második órája. Ugye az előző órában a Távol-Keleten Kínában jártunk, most pedig irány Németország, ahol egy egészen szokatlan és veszélyes filmbeillő helyzet alakult ki. A rendőrség egy több méter hosszú anakondát keresse a Duna egyik mellékágánál, miután több bejelentés érkezett egy hatalmas, zöldes színű kígyóról. A faj Európában nem őshonos, ezért a hatóságok úgy vélik, hogy az állat valószínűleg illegális tartásból szökhetett meg, vagy egyszerűen szabadon engedték. A helyi rendőrség és a helyi állatvédők drónokkal, hőkamerákkal és csónakos egységekkel kutatják a folyópartot, mert az anakonda nem csak a mérete miatt veszélyes. Vízben különösen gyors, és a szakértők szerint akár kisebb állatokat, vagy mondjuk kutyákat is megtámadhat. A hatóságok arra kérik a környéken élőket, hogy kerüljék a vízpartot, és minden észlelést azonnal jelentsenek. Egyébként az egész sztori úgy indult, hogy egy hölgy sétálgatott a Dunaparton, és belebotlott ebbe az anakondába, és hát halálra rémült. A történet egyébként nagyon jól mutatja, hogy milyen következményei lehetnek az egzotikus állatok illegális tartásának. Egyetlen szökés is komoly kockázatot jelenthet a környezetre és az emberekre. A keresés továbbra is folyik, az anakonda pedig egyelőre nem került elő. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy az ősz beköszöntével ugye az idő jelentősen lehűlt, visszaesett a hőmérséklet, ő pedig hát a trópusi dolgokhoz van szokva, úgyhogy valószínűleg most elbújt valahová, hibernálja magát és várja a következő nyarat. Bízzunk benne, hogy elő fog kerülni. Ebből akár egyébként egy újabb anakonda film is születhetne. Csak hát reméljük, hogy happy end lesz a vége. Nálunk happy end a folytatás itt a Pluszon, kígyók helyett ismét jönnek a legnagyobb kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kellemes keddi napot kívánok nektek, és jó rádiózást, bízom benne, hogy szuperül telik a szeptember 15-e. Biztosan, hiszen a Plusz FM-et választottátok, és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és a Sláger Pluszt, aminek a második órájára is pontot teszünk. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek, aztán pedig indul a harmadik etap ezzel a dallal.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társultakként csatlakozzon a blokkhoz. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön írásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. A parlament alsóháza elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egy ablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai bizonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentős csökken, a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szabnak, melyek segítségével a tanulmány hamarabb is elkészíthető, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell fizetniük azoknak, akik az építkezési engedély kiállítását kérik. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társult tagként csatlakozzon a blokkhoz, írja cikkében a Wall Street Journal. Bár ilyen státusz jelenleg nem létezik, de az EU nyitott lehet különleges tagsági konstrukciók kialakítására, közölte a lap névtelenséget kérő uniós és kanadai tisztviselőkre hivatkozva. Az Európai Bizottság nem reagált az erre vonatkozó megkeresésre. Források szerint az EU és Kanada elsősorban az áruk, szolgáltatások és munkaerőkereskedelmi kapcsolatait szeretnék erősíteni, különösen az energia, a mesterséges intelligencia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén. A felek állítólag nagyszabású közös projektekről is tárgyalnak, például tengeralatti kábelekről, adatközpontokról, felhőinfrastruktúráról és műholdhálózatokról. Kanada emellett szeretné bővíteni energiaexportját Európa felé. Ugyanakkor bármilyen társult tagsági státusz megszerzése nehéznek bizonyulhat, az unió szabályai szigorúak, és az eddigi keretek módosítása hosszadalmas eljáráshoz kötött.
1: FM időjárás jelentés.
0: A mai napod napközben 24, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, marad a napsütés, de azért futó záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a szél is megélénkülhet helyenként. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
0: Itt a fél idő, hiszen a Sláger Plusz harmadik órája veszi ebben a pillanatban kezdetét szeptember 15-én kedden. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a legjobbak a legjobb helyen. Köszöntelek benneteket a stúdióban, pedig Kessérű Tomi. Én is visszacsüccsentem, és már is mondom nektek, hogy ebben az órában miről lesz majd szó. Hát kávézni fogunk, kérem szépen, ellátogatunk ide a szomszédba Magyarországra, ugyanis Budapest kávé fővárossá változik, több mint 80 helyszínnel érkezik a Budapest Coffee Week 2026. Úgyhogy a kávé szerelmesei mindenképpen figyeljenek. Aztán természetesen készülök nektek folyamatosan fontos infókkal, helyi aktualitásokkal, illetve világbajnok zenékkel. Figyelem, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margit.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amiből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedden itt a Sláger Plusz harmadik órájában egy jó kis programajánlat ismételten. Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg Nagyváradon a Bihar megyei Ízek és Hagyományok című rendezvény negyedik kiadását, ezen a hétvégén tehát. A programnak idén is a Körösvidéki Múzeum parkja ad otthont, a belépés pedig ingyenes. A rendezvény Bihar gasztronómiai hagyományait, helyi termelőit, népi kézműveseit és művészeit mutatja be. Szombaton és vasárnap 13 és 21 óra 30 perc között helyi termékeket és kézműves sportékákat lehet vásárolni. Emellett a hagyományos bihari receptek című kötetben szereplő ételeket is meg lehet kóstolni. A kínálatban többek között gulyás, babgulyás, töltött káposzta, csirkepaprikás, káposztás ételek, különféle lepények és szilvás lepény is szerepel. A két nap során kulturális programokkal is várják a közönséget. Szombaton a nagyváradi Liarám és Nuntási Biharulóim, valamint a székelyhidi Görböc néptánc együttes lép színpadra. Vasárnap a Tulkai Ardeleana, a Margitai Florea Barkeului és az Élesdi Dobási folklór együttesek műsorát láthatják az érdeklődők. A rendezvénysorozat szeptember 26-án és 27-én Margitán, október 3-án és 4-én Belényesen, október 17-én és 18-án pedig Nagyszalontán folytatódik. Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánok nektek!

teljes gázzal nyomjuk a melót itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz harmadik órájában, és akkor utonlévő közlekedők figyelem. Ugyanis Bihar megyét is érinti az a nagyszabású közlekedésbiztonsági program, aminek keretében országszerte 145 sebességcsökkentő és forgalombiztonsági rendszer telepít a Román Országos Közútkezelő Társaság. A Bihar megyei helyszín Fugyivásárhely az egyes országút mentén. A rendszer része lehet a fix sebességmérő radar is, de ezt nem szabad összekeverni a rendőrség elszigú rendszerével, amely a szabálysértések rögzítésére és a bírságolásra szolgál. A közútkezelő beruházásának elsődleges célja ugyanis nem a büntetés, hanem a sebesség csökkentése a települések bejáratánál. A járművezetőket sebességkorlátozó és tájékoztató táblák, elektronikus kijelzők, ledes világítás, útburkolati jelek és rezgősávok is figyelmeztetik majd a lassításra. Az elektronikus kijelzők az aktuális sebességet is mutathatják, megfelelő tempónál zöld, túl gyors haladásnál pedig piros jelzés jelenik meg. A helyszíneket a korábbi súlyos balesetek és a baleseti gócpontok alapján választották ki. A hatóság szerint a 145 rendszerből szeptember elejére 138-at már felszereltek. Én nagyon bízom benne, hogy mindenkinél zöld színű lesz a jelzés, ez pedig azt jelenti, hogy a pluszosok szabálykövetőek. Köszönöm szépen, jó utat kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

No hát itt a Sláger Plusz harmadik órájában jóval barátságosabb a téma, mint eddig. Nincsenek kungfuzú robotok, és nincsenek méretes anakondák. Kávézunk, kérem szépen, méghozzá itt a szomszédban Magyarországon. Ugyanis Budapesten szeptember 21-e és 27-e között rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami egy teljes héten át ünnepli a város kávé kultúráját, és ezáltal tulajdonképpen Európa kávé fővárosává válik Budapest. Az egyik magazin beszámolója szerint idén minden eddiginél több kávézó csatlakozott, és a programok nem csak kóstolókról szólnak. Workshopok, barista bemutatók, tematikus esték és különleges limitált kávék várják a látogatókat. A rendezvény célja egyébként, hogy megmutassa, hogy milyen sokszínű lett Budapest kávés világa. A speciality kávézók külön erre az alkalomra pörkölt tételeket kínálnak. Több helyen pedig olyan signature drinkek jelentek meg, amelyek csak ezen a héten lesznek elérhetőek. A szervezők szerint a Coffee Week nem csupán gasztronómiai esemény, hanem egy közösségi találkozási pont is, ahol a vendégek megismerhetik a kávékészítés új trendjeit, és természetesen a magyar pörkölők munkáját. Tehát Budapest egy hétre Európa egyik kávé fővárosává válik, és a Coffee Week 2026 tökéletesen megmutatja, hogy a város kávékultúrája ma már nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Úgyhogy ha esetleg a jövő hét folyamán Magyarországon, Budapesten jártok, akkor mindenképpen kávézzatok egy jót a Budapest Coffee Week-en, ami tehát szeptember 21-e és 27-e között várja az érdeklődőket. Én meg most is várlak benneteket itt a Pluszon, hogy mivel hát természetesen finomabbnál finomabb kedvencekkel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Hát kérem szépen, még ennyi nem elég a jóból, ugyebár, és természetesen a friss aktuális információkból, a hírekből, amelyeket azonnal szállítunk nektek, hiszen a Sláger Plusz harmadik órájának is itt a vége jelen pillanatban, de megyünk tovább, úgyhogy pánikra semmi ok. A hírek után jövök vissza, ugye időjárás, közlekedés, aztán pedig belecsapunk a negyedik felvonásba, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel. Hogy mi lesz ez, már is mutatom.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13000 lej felett, a lista végén alig 3000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai tanács csadásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatároznia az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lej önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napod napközben 24, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, marad a napsütés, de azért futó záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a szél is megélénkülhet helyenként. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És kérem szépen, ez már a Sláger Plusz negyedik felvonása szeptember 15-én. Kedden nagyon szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy bennünket választottatok, hogy minket, azaz engem hallgattok. A következő 60 percben is állok a rendelkezésetekre itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Én Keserű Tomi vagyok. Hát nem is szaporítom a szavakat, nézzük, hogy ebben az órában mi lesz a dolgunk. Még mindig vannak nálam helyi aktualitások. Aztán ezen kívül hozok majd őszi zöld és gyümölcsöket is, amelyek segítenek nekünk az új évszakban, az immunrendszerünk karbantartásában. Érdemes lesz figyelni, és hozom azokat a zenéket is, amelyek meg abban segítenek, hogy jó legyen a hangulat. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margittán. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedden itt a Sláger Plusz negyedik órájában zöld hír a folytatásban. Új módszerrel próbálják megfogni a folyókon úszó hulladékot a Körösök vízgyűjtőjén. Három úgynevezett hulladékcsapdát telepítettek. A Sebeskörösön, Körösgyéresnél, a Berettyón, Jákóhódosnál, a Fekete-Körösön pedig Nagyzerinnél. A kísérleti rendszernek a feladata, hogy megállítsák és egy kijelölt gyűjtőhelyre tereljék a folyón úszó hulladékot, mielőtt az tovább sodródna. Nem csak a műanyag és egyéb emberi tevékenységből származó szemetet fogják meg, hanem a víz által szállított növényzetet és szerves maradványokat is. A következő hónapokban különböző vízállás és vízhozam mellett tesztelik a berendezéseket. A három helyszínt egyébként azért választották, hogy kiderüljön, hogyan működik ugyanaz a megoldás eltérő vízjárású folyókon. Fontos, hogy a projekt egyelőre kísérleti jellegű. A cél nem a Körösök teljes megtisztítása, hanem annak felmérése, hogy mennyire hatékonyan lehet a folyók által sodort hulladékot visszatartani és összegyűjteni. A beruházás egy Európai Uniós projekt része, aminek keretében további két speciális munkagépet is beszereznek a rendszerek karbantartására és a magas vízállás esetén szükséges beavatkozásokra. Köszönöm szépen, ha ti is vigyáztok a környezetre, nagyon fontos ez a Föld nevű bolygónk védelme érdekében, és persze hát azért is, hogy mi is megfelelőképpen tudjunk élni itt a világunkban. Ehhez nyilván kellenek azért a jó zenék is, ugye? Itt a Pluszon.

akciózni indulunk, jól hallottátok itt a Sláger Plusz negyedik órájában, és azért, mert ugye szeptemberben jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a Tengerpart Mindenkinek programot. Eddig egyébként 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggelis csomagokon át egészen az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoporthoz. Az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy mondjuk hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy foglalás előtt ellenőrizzétek az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis hát egyes a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, vagy éppen a zenés szórakoztató programokra. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programban résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni. Mert hogy tart az indián nyár, úgyhogy akár ilyenkor is lehet vakációzni. Akik úgy döntenek, hogy nekivágnak, azoknak jó pihenést, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok.

még itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk. Hát beköszöntött ugyebár az ősz az egyik legkellemetlenebb évszak, amikor az ember reggel kilép, ugye hát nincs jó felöltözve, akkor nagyon könnyen megfázik, stb. Óvjuk és védjük az immunrendszerünket, méghozzá zöldségekkel és gyümölcsökkel, jönnek a szakértők tanácsai. Hát ilyenkor ősszel ugye a szervezetünk természetes védekező képessége is nagyobb terhelést kap. Ilyenkor nagyon fontos, hogy olyan zöldségek és gyümölcsök kerüljenek az asztalunkra, amelyek valóban erősítik az immunrendszerünket. A szakértők kiemelik például a sütőtököt, amely magas A-vitamin tartalmával támogatja a nyálkahártyák egészségét, illetve a céklát, amely vasat és antioxidánsokat ad a szervezetünknek. Az ősz egyik nagy sztárja még a szőlő, ugye benne a resveratrollal, amely segíti a sejtek regenerációját, illetve itt van még a körte, amely rostban gazdag, így támogatja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát. A cikk szerint a káposztafélék, különösen a kelkáposzta és a savanyú káposzta probiotikus hatásuk miatt fontosak, mert a bélrendszer állapota közvetlenül hat az immunrendszerünk működésére. Az őszi termények tehát nem csak szezonális finomságuk, hanem természetes immunerősítők. Ha ilyenkor tudatosan válogatunk, a szervezetünk könnyebben áll ellen a hideg hónapok kihívásainak. Úgyhogy ti is tegyétek félre a chipset, meg az ilyen dolgokat, fogyasszatok inkább céklát, sütőtököt, vagy éppen szőlőt, és ezzel már is jót teszünk a szervezetünknek, ami hát meg is fogja hálálni méghozzá azzal, hogy nem betegszünk meg olyan könnyen. Jó egészséget kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar keze.

hát most már tényleg itt a műszak vége kedden, szeptember 15-én. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt 4 órában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a Kesérű Tomi. Találkozunk holnap a hét közepén a szokott időben és helyen. A folytatásban érkeznek a friss és ropogós információk, azaz a hírek, aztán startol egy újabb zenei óra, én pedig a legelső dallal búcsúzom, ami egyébként ez lesz. Hello mindenkinek!

Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 3 óra pillanatokon belül az a helyzet, hogy én mára elmondtam nektek mindent, amit el akartam mondani, úgyhogy már csak elköszönök tőletek, és átadom a stúdiót Keserű Tominek, a délután hátralévő részét vele tölthetitek. Örülök, hogy együtt rádiózhattunk, holnap találkozunk. Tomi egyébként a hírek után Robin Schulz újdonságával kezd, jön mindjárt a Take It Slow.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek. A legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyigazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cseréljen. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzése, őrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: No, hát kellemes keddi napot kívánok nektek, 2026. szeptember 15-e van, pontosan a hónap felénél járunk, ez pedig a Plusz FM, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Indul a sláger, plusz a következő 4 órát együtt töltjük a mikrofonnál Kessérű Tomi, a mai napon is a legtöbb helyi hírrel, a legjobb zenékkel és természetesen érdekességekkel. Képzeljétek el, humanoid robot támadás történt Kínában, egy ilyen robot egy kungfu rugással ment neki a fejlesztőjének, hogy pontosan mi történt a háttérben, és hogy mi várható, azt is vizsgáljuk az óra második felében. Én pedig már is egy ilyen karate rugással hozom nektek a legnagyobb kedvenceket. Jönnek a jó zenék a pluszon, indítjuk az órát. Jó rádiózást, szép napot!
0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Plusz első óráját egy jó kis kirándulással indítjuk, ugyanis túrát szervez az EKE 91 Nagyvárad az Aranyos Fői Jégbarlanghoz, szeptember 19-én, tehát most szombaton. A közepes nehézségű körtúra 15 km hosszú, a szintkülönbség pedig mintegy 550 méter. A program része az Aranyos Fői Jégbarlang felkeresése, de lehetőség nyílik a János Kapu barlang megtekintésére is. A barlangok belépője 20, illetve 13 lej. A szervezők túrabakancsot, túrabotot, esőköpenyt és réteges öltözetet javasolnak, emellett elegendő vizet és harapnivalót is érdemes vinni. A résztvevők autóbusszal utaznak. Az indulás szombaton reggel 6:30-kor a Dacia Sugárútról, a Monjardin virágüzlet előtti buszmegállóból, majd 6:45-kor a Gosdú Líceum mögötti Körösparti parkolóból. A csoport várhatóan este 20 óra körül érkezik vissza Nagyváradra. Jelentkezni és további információkat kérni Bondár Katka túravezetőnél lehet a következő telefonszámon 0771 549 257, maga a túra pedig tehát most szombaton, szeptember 19-én lesz az EKE 91 Nagyvárad szervezésében. Hajrá, kalandra fel, én meg biztosítom hozzá az aláfestést, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Figyelem, fontos info érkezik itt a Sláger Pluszban. Mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek. Az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be, és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert. A regisztráció háromféleképpen történhet, ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség a privát virtuális tér. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM.
2: Reklám.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt. Lakokos,
1: van az a mester. És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Pluszon most ismét a jó zenék a főszerepben, aztán pedig irány majd Kína, ahol filmbeillő dolgok történnek. Ugye, ahogyan mondtam az óra elején is, egy humanoid robot rátámadt a fejlesztőjére, méghozzá kung-fu mozdulatokkal. Jönnek a részletek, hamarosan maradjatok velem.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz. Ez a...

A Schlager Plusz első órájában kedden akkor a távol kelet az úti cél, egészen pontosan Kína, ahol most egy olyan incidens történt, amely újra ráirányítja a figyelmet a mesterséges intelligencia biztonságára. Az egyik magazin beszámolója szerint egy fejlesztés alatt álló humanoid robot egy teszt gyakorlat során váratlanul megtámadta az egyik fejlesztőmérnököt. A robotot egy kung-fu alapú mozgásrendszerrel programozták, amelynek a célja az volt, hogy a gép gyorsan reagáljon fizikai helyzetekre. Ám a rendszer egy hibás parancs miatt valós támadás sorozatot indított, ez azért eléggé félelmetes. A mérnök szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta, de az eset nagyon komoly kérdéseket vett fel. A fejlesztők szerint a robot hál' Istennek nem öntudatra ébredt, hanem egy hibás mozgás mintát aktivált, amelyet a rendszer nem tudott leállítani. A kínai hatóságok vizsgálatot indítottak, és a labor ideiglenesen felfüggesztette a projektet. A történet természetesen nagyon jól mutatja, hogy a humanoid robotok fejlesztése ma már nem csak technológiai kihívás, hanem biztonsági kérdés is. A jövőben minden ilyen rendszernek többszintű védelmi protokollal kell működnie, hogy a mesterséges intelligencia ne csak okos, hanem kiszámítható is legyen, és hogy ne legyenek ilyen Bruce Lee robotok, amelyeket rátámadnak a fejlesztőkre, azért ez eléggé hidegrázó.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

No, már is itt a Sláger Plusz első órájának a vége, kedden szeptember 15-én. A friss híreket várjuk a folytatásban, aztán természetesen indul a második menet, a második óra, a második etap, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Én már válogatom össze nektek a jó zenéket a folytatásra, már is mutatom, hogy a hírek után melyik lesz a kezdő dalunk.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: A Brikóban szeptember 16-áig 40%-os kedvezménnyel mindössze 179 leírt vásárolhatod meg a 3000 wattos McAllister elektromos lombfúvót. Valamint 400 lejes utalványt kapsz az 1500 wattos McAllister fahasítóra, amelyet mindössze 1199 leért vásárolhatsz meg. Hozd el régi szerszámodat, és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt, munkára készen. Brico.
0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társultakként csatlakozzon a blokkhoz. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az Egészségügyi Minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. A parlament alsóháza elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egy ablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai bizonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentős. Csökken, a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szabnak, melyek segítségével a tanulmány hamarabb is elkészíthető, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell fizetniük azoknak, akik az építkezési engedély kiállítását kérik. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társult tagként csatlakozzon a blokkhoz, írja cikkében a Wall Street Journal. Bár ilyen státusz jelenleg nem létezik, de az EU nyitott lehet különleges tagsági konstrukciók kialakítására, közölte a lap névtelenséget kérő uniós és kanadai tisztviselőkre hivatkozva. Az Európai Bizottság nem reagált az erre vonatkozó megkeresésre. Források szerint az EU és Kanada elsősorban az áruk, szolgáltatások és munkaerőkereskedelmi kapcsolatai szeretnék erősíteni, különösen az energia, a mesterséges intelligencia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén. A felek állítólag nagyszabású közös projektekről is tárgyalnak, például tenger alatti kábelekről, adatközpontokról, felhőinfrastruktúráról és műholdhálózatokról. Kanada emellett szeretné bővíteni energiaexportját Európa felé. Ugyanakkor bármilyen társult tagsági státusz megszerzése nehéznek bizonyulhat, az unió szabályai szigorúak, és az eddigi keretek módosítása hosszadalmas eljáráshoz kötött.
0: FM időjárás jelentés.
3: A mai napod napközben 24, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, marad a napsütés, de azért futó záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a szél is megélénkülhet helyenként. Jelen pillanatban egy kettős front hatás terhelheti a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefán Csemáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalomirányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekvő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Illetve szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosvadő utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
3: Kedden, szeptember 15-én itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, ez már a Sláger Plusz második órája, a stúdióban a mikrofonnál a műsorvezető, a házigazda, a szerkesztő Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, természetesen továbbra is fontos infókkal, a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreivel. Aztán ellátogatunk majd Németországba is az óra második felében, ahol egészen különös eset történt. Egy járókelő sétálgatott a Duna partján, aztán belebotlott egy anakondába. Jó hallottátok, hogy ez hogyan történhetett meg? Hát azt is megnézzük. Közben pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Minden egyben van. Start!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várad!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Minden álmás, könnyen elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Most Legyer plusz második órájában irány a könyvtárba be, ugyanis különleges emlékgyűjtő projektet indít a nagyváradi Gyorge Sinkály megyei könyvtár. A történetek a Városnegyedekből című kezdeményezésében olyan váradiak jelentkezését várják, akik személyes történeteiken keresztül mesélnének a város múltjáról. A szervezők többek között művészeket, pedagógusokat, kézműveseket, fényképészeket, nyomdászokat, építészeket, valamint az iparban, a közlekedésben és a közműszolgáltatásokban dolgozókat szólítják meg, de a lista nem kizárólagos. A podcast beszélgetésekben a résztvevők szakmai életútja mellett azok a helyek is előtérbe kerülnek, amelyek fontosak voltak számukra. Utcák, városnegyedek, parkok vagy éppen régi épületek. A könyvtár családi és szerelmi történeteket, például hosszú házasságok vagy a városhoz kötődő személyes emlékek történeteit is megőrizni. A cél egy úgynevezett élő térkép létrehozása, amely Nagyvárad múltját nem csak a helyszíneken, hanem az ott élők emlékein és tapasztalatain keresztül is bemutatja. Jelentkezni vagy másokat ajánlani egyébként a hónap végéig, szeptember 30-áig lehet a bibliabihor@yahoo.com e-mail címen. A jelentkezéshez a teljes nevet, az életkort és a telefonszámot kell megadni, és röviden össze kell foglalni a megosztani kívánt történetet is. Szerintem nagyon izgalmas a projekt, úgyhogy arra biztatnálak benneteket, hogy jelentkezzetek és segítsétek ezt a sztorit. Még egyszer mondom az e-mail címet, bibliabihor@yahoo.com. Köszi szépen, cserében hozom a jó zenéket itt a pluszon, oké? Okay?

0: Sok jó zene és még több fontos információ ősszel is ez a Plusz FM és ez a Sláger Plusz természetesen. Több mint 36 ezer hátrányos helyzetű egyetemista kapott teljes összegű szociális ösztöndíjat február és július között, közölte múlt csütörtökön az Oktatási Minisztérium. A támogatásban az ország 44 állami felsőoktatási intézményének hallgatói részesültek, a folyósított összeg pedig megközelítette a 157 millió lejt. A minisztérium szerint az ösztöndíjak célja a hátrányos helyzetű hallgatók pénzügyi nehézségeinek enyhítése, illetve annak elősegítése, hogy folytathassák tanulmányaikat. A támogatás ezáltal hozzájárul az egyetemi lemorzsolódás megelőzéséhez és csökkentéséhez. Az ösztöndíjasok az anyagi támogatás mellett az egyetemi élethez kapcsolódó webináriumokon is részt vehettek, amelyeken többek között tanulási és időgazdálkodási technikákkal, hallgatói jogaikkal, valamint a tanulmányaik befejezésére való felkészüléssel foglalkoztak. Emellett gyakorlati útmutatók is készültek számukra. Az intézkedések az egyetemi lemorzsolódás megelőzését és csökkentését célzó projekt keretében valósulnak meg. A programot az Európai Szociális Alapból és az állami költségvetésből finanszírozzák.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: A Fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
3: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvos technikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Gyere a Brikóba is! Szeptember 16-áig 8%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 39,99 manírt vásárolhatod meg a 0,5 mm-es matt szürke mediterrán smart fémtető cserepet. Valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 199 leírtam nek Alistair fúrókalapácsot. Gyere előzletünkbe, vagy rendelj az alkalmazásban!
6: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A Sláger Plusz negyedik órájában Németországba ugrunk majd át, ahol a hatóságok most egy méretes anakondát keresnek, ami most szabadon kószál. Hidegrázós a hír, hogy hogy kerülhetett oda, hiszen nem őshonos a fajta Európában. Azt is megpróbáljuk kideríteni. Tartsatok velem mindenképpen, közben meg hozzánk is bekígyóznak a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger plusz második órája, ugye az előző órában a Távol-Keleten Kínában jártunk, most pedig irány Németország, ahol egy egészen szokatlan és veszélyes filmbeillő helyzet alakult ki. A rendőrség egy több méter hosszú anakondát keresse a Duna egyik mellékágánál, miután több bejelentés érkezett egy hatalmas, zöldes színű kígyóról. A faj Európában nem őshonos, ezért a hatóságok úgy vélik, hogy az állat valószínűleg illegális tartásból szökhetett meg, vagy egyszerűen szabadon engedték. A helyi rendőrség és a helyi állatvédők drónokkal, hőkamerákkal és csónakos egységekkel kutatják a folyópartot, mert az anakonda nem csak a mérete miatt veszélyes. Vízben különösen gyors, és a szakértők szerint akár kisebb állatokat vagy mondjuk kutyákat is megtámadhat. A hatóságok arra kérik a környéken élőket, hogy kerüljék a vízpartot, és minden észlelést azonnal jelentsenek. Egyébként az egész sztori úgy indult, hogy egy hölgy sétálgatott a Dunaparton, és belebotlott ebbe az anakondába, és hát halálra rémült. A történet egyébként nagyon jól mutatja, hogy milyen következményei lehetnek az egzotikus állatok illegális tartásának. Egyetlen szökés is komoly kockázatot jelenthet a környezetre és az emberekre. A keresés továbbra is folyik, az anakonda pedig egyelőre nem került elő. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy az ősz beköszöntével ugye az idő jelentősen lehűlt, visszaesett a hőmérséklet, ő pedig hát a trópusi dolgokhoz van szokva, úgyhogy valószínűleg most elbújt valahová, hibernálja magát és várja a következő nyarat. Bízzunk benne, hogy elő fog kerülni. Ebből akár egyébként egy újabb anakonda film is születhetne. Csak hát reméljük, hogy happy end lesz a vége. Nálunk happy end a folytatás itt a Pluszon, kígyók helyett ismét jönnek a legnagyobb kedvencek.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: kellemes keddi napot kívánok nektek, és jó rádiózást, bízom benne, hogy szuperül telik a szeptember 15-e. Biztosan, hiszen a Plusz FM-et választottátok, és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, és a Sláger Pluszt, aminek a második órájára is pontot teszünk. Jönnek a friss információk, a ropogós hírek, aztán pedig indul a harmadik etap ezzel a dallal.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
4: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana pentru Grija programjára a Kaufland Velenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot, és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a százas kiszerelésű több rétegű Slibi papír zsebkendő 13 lej 99 bani, a 28 darabos Ceva 34 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
6: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13000 lej felett, a lista végén alig 3000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai tanács csadásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatároznia az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lej önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napod napközben 24, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, marad a napsütés, de azért futó záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a szél is megélénkülhet helyenként. Jelen pillanatban egy kettős fronthatás terhelheti a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz közlekedési információk.
0: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellor út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy legyetek türelmesek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Illetve lezárták a Stefán Csemáre sugárút Berzén és Szöntú Ladislá utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefán Csemáre sugárút és a Szöntú Ladislá utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rasó utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefán Csemáre sugárútra. Nemek szokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Itt a fél idő, hiszen a Sláger Plusz harmadik órája veszi ebben a pillanatban kezdetét szeptember 15-én kedden. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, a legjobbak a legjobb helyen. Köszöntelek benneteket a stúdióban, pedig Kessérű Tomi. Én is visszacsüccsentem, és már is mondom nektek, hogy ebben az órában miről lesz majd szó. Hát kávézni fogunk, kérem szépen, ellátogatunk ide a szomszédba Magyarországra, ugyanis Budapest kávé fővárossá változik, több mint 80 helyszínnel érkezik a Budapest Coffee Week 2026. Úgyhogy a kávé szerelmesei mindenképpen figyeljenek. Aztán természetesen készülök nektek folyamatosan fontos infókkal, helyi aktualitásokkal, illetve világbajnok zenékkel. Figyelem, indulunk!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedden itt a Sláger Plusz harmadik órájában egy jó kis programajánlat ismételten. Szeptember 19-én és 20-án rendezik meg Nagyváradon a Bihar megyei Ízek és Hagyományok című rendezvény negyedik kiadását, ezen a hétvégén tehát. A programnak idén is a Körös Vidéki Múzeum parkja ad otthont, a belépés pedig ingyenes. A rendezvény Bihar gasztronómiai hagyományait, helyi termelőit, népi kézműveseit és művészeit mutatja be. Szombaton és vasárnap 13 és 21 óra 30 perc között helyi termékeket és kézműves sportékákat lehet vásárolni. Emellett a hagyományos bihari receptek című kötetben szereplő ételeket is meg lehet kóstolni. A kínálatban többek között gulyás, babgulyás, töltött káposzta, csirkepaprikás, káposztás ételek, különféle lepények és szilvás lepény is szerepel. A két nap során kulturális programokkal is várják a közönséget. Szombaton a nagyváradi Liarám és Nuntási Biharulóim, valamint a székelyhidi Görböc néptánc együttes lép színpadra. Vasárnap a Tulkai Ardeleana, a Margitai Florea Barkeului és az Élesdi Dobási folklór együttesek műsorát láthatják az érdeklődők. A rendezvény sorozat szeptember 26-án és 27-én Margitán, október 3-án és 4-én Belényesen, október 17-én és 18-án pedig Nagyszalontán folytatódik. Jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánok nektek! Szia!

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Teljes gázzal nyomjuk a melót itt a Plusz FM-en, a Sláger Plusz harmadik órájában, és akkor utonlévők, közlekedők, figyelem. Ugyanis Bihar megyét is érinti az a nagyszabású közlekedésbiztonsági program, aminek keretében országszerte 145 sebességcsökkentő és forgalombiztonsági rendszer telepít a Román Országos Közútkezelő Társaság. A Bihar megyei helyszín Fugyivásárhely az egyes országút mentén. A rendszer része lehet a fix sebességmérő radar is, de ezt nem szabad összekeverni a rendőrség elszigú rendszerével, amely a szabálysértések rögzítésére és a bírságolásra szolgál. A közútkezelő beruházásának elsődleges célja ugyanis nem a büntetés, hanem a sebesség csökkentése a települések bejáratánál. A járművezetőket sebességkorlátozó és tájékoztató táblák, elektronikus kijelzők, ledes világítás, útburkolati jelek és rezgősávok is figyelmeztetik majd a lassításra. Az elektronikus kijelzők az aktuális sebességet is mutathatják, megfelelő tempónál zöld, túl gyors haladásnál pedig piros jelzés jelenik meg. A helyszíneket a korábbi súlyos balesetek és a baleseti gócpontok alapján választották ki. A hatóság szerint a 145 rendszerből szeptember elejére 138-at már felszereltek. Én nagyon bízom benne, hogy mindenkinél zöld színű lesz a jelzés, ez pedig azt jelenti, hogy a pluszosok szabálykövetőek. Köszönöm szépen, jó utat kívánok nektek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 0678 21-es telefonszámon lehet.
2: Ati Compressore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: Gyere a Vricóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Vricó, együtt, munkára készen.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Nyomjuk a melót itt a Pluszon, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Plusz harmadik órájában járunk egyébként, és kávézni viszlek majd el benneteket méghozzá a magyar fővárosba, Budapestre, ami most Európa kávé fővárosává változik a jövő héten, hiszen érkezik a Budapest Coffee Week 2026. Hozzánk megérkezik közben egy újabb jó dal.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz.

Campus harmadik órájában jóval barátságosabb a téma, mint eddig. Nincsenek kungfuzú robotok, és nincsenek méretes anakondák. Kávézunk, kérem szépen, méghozzá itt a szomszédban Magyarországon. Ugyanis Budapesten szeptember 21-e és 27-e között rendezik meg a Budapest Coffee Week-et, ami egy teljes héten át ünnepli a város kávé kultúráját, és ezáltal tulajdonképpen

gasztronómiai esemény, hanem egy közösségi találkozási pont is, ahol a vendégek megismerhetik a kávékészítés új trendjeit, és természetesen a magyar pörkölők munkáját. Tehát Budapest egy hétre Európa egyik kávé fővárosává válik, és a Coffee Week 2026 tökéletesen megmutatja, hogy a város kávékultúrája ma már nemzetközi szinten is figyelemre méltó. Úgyhogy ha esetleg a jövő hét folyamán Magyarországon, Budapesten jártok, akkor mindenképpen kávézzatok egy jót a Budapest Coffee Weeken, ami tehát szeptember 21-e és 27-e között várja az érdeklődőket. Én meg most is várlak benneteket itt a Pluszon, hogy mivel hát természetesen finomabbnál finomabb kedvencekkel.

0: Hát kérem szépen, még ennyi nem elég a jóból, ugyebár? És természetesen a friss aktuális információkból, a hírekből, amelyeket azonnal szállítunk nektek, hiszen a Sláger Plusz harmadik órájának is itt a vége jelen pillanatban, de megyünk tovább, úgyhogy pánikra semmi ok. A hírek után jövök vissza, ugye időjárás, közlekedés, aztán pedig belecsapunk a negyedik felvonásba, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel. Hogy mi lesz ez? Már is mutatom.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulói utca 10A alatt.
4: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsőprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek. A legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyigazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cserél. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napod napközben 24, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, marad a napsütés, de azért futó záporok, zivatarok előfordulhatnak, és a szél is megélénkülhet helyenként. Jelen pillanatban egy kettős fronthatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefán Csemáre úton közlekednek. A Teodor Nes utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelzőlámpás forgalom irányítást. A nagyváradi önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekvő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Illetve szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosvadi utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: És kérem szépen, ez már a Sláger Plusz negyedik felvonása szeptember 15-én. Kedden nagyon szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek, és nagyon szépen köszönöm, hogy bennünket választottatok, hogy minket, azaz engem hallgattok. A következő 60 percben is állok a rendelkezésetekre itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Én Kessérű Tomi vagyok. Hát nem is szaporítom a szavakat, nézzük, hogy ebben az órában mi lesz a dolgunk. Még mindig vannak nálam helyi aktualitások. Aztán ezen kívül hozok majd őszi zöldségeket és gyümölcsöket is, amelyek segítenek nekünk az új évszakban, az immunrendszerünk karbantartásában. Érdemes lesz figyelni, és hozom azokat a zenéket is, amelyek meg abban segítenek, hogy jó legyen a hangulat. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

kedden itt a Sláger Plusz negyedik órájában zöld hír a folytatásban. Új módszerrel próbálják megfogni a folyókon úszó hulladékot a körösök vízgyűjtőjén. Három úgynevezett hulladékcsapdát telepítettek. A Sebeskörösön Körösgyéresnél, a Berettyón Jákóhódosnál, a Fekete Körösön pedig Nagyzerinnél. A kísérleti rendszernek a feladata, hogy megállítsák és egy kijelölt gyűjtőhelyre tereljék a folyón úszó hulladékot, mielőtt az tovább sodródna. Nem csak a műanyag és egyéb emberi tevékenységből származó szemetet fogják meg, hanem a víz által szállított növényzetet és szerves maradványokat is. A következő hónapokban különböző vízállás és vízhozam mellett tesztelik a berendezéseket. A három helyszínt egyébként azért választották, hogy kiderüljön, hogyan működik ugyanaz a megoldás eltérő vízjárású folyókon. Fontos, hogy a projekt egyelőre kísérleti jellegű. A cél nem a körösök teljes megtisztítása, hanem annak felmérése, hogy mennyire hatékonyan lehet a folyók által sodort hulladékot visszatartani és összegyűjteni. A beruházás egy Európai Uniós projekt része, aminek keretében további két speciális munkagépet is beszereznek a rendszerek karbantartására és a magas vízállás esetén szükséges beavatkozásokra. Köszönöm szépen, ha ti is vigyáztok a környezetre, nagyon fontos ez a Föld nevű bolygónk védelme érdekében, és persze hát azért is, hogy mi is megfelelőképpen tudjunk élni itt a világunkban. Ehhez nyilván kellenek azért a jó zenék is, ugye? Itt a Pluszon.

0: vakációzni indulunk, jól hallottátok itt a Sláger Plusz negyedik órájában, és azért, mert ugye szeptemberben jóval a főszezoni árak alatt lehet üdülni a román tengerparton. A hónap végéig ugyanis 49. alkalommal szervezték meg a Tengerpart mindenkinek programot. Eddig egyébként 67 szálláshely csatlakozott a kezdeményezéshez 10 tengerparti üdülőhelyen és turisztikai övezetben. A legolcsóbb ajánlat személyenként és éjszakánként 39 lejtől indul, de a kínálatban a szállás mellett reggelit vagy akár all-inclusive ellátást tartalmazó csomagok is szerepelnek. A díjakat, az árban foglalt szolgáltatásokat és az ajánlatok érvényességi időszakát a szálláshelyek maguk határozzák meg, ezért az egyszerű szállástól a reggelis csomagokon át egészen az all-inclusive ellátásig különböző lehetőségek közül lehet választani. A kedvezményes csomagokat vakációs utalvánnyal is ki lehet fizetni azoknál a szálláshelyeknél és utazási irodáknál, amelyek ezt a fizetési módot elfogadják. A program nem kötődik meghatározott társadalmi csoporthoz. Az ajánlatokat családok, fiatalok és nyugdíjasok egyaránt igénybe vehetik, és azok számára is lehetőséget jelentenek, akik csak néhány napos vagy mondjuk hétvégi tengerparti pihenést terveznek. A Turisztikai Munkáltatók Szövetsége arra hívja fel az utazók figyelmét, hogy foglalás előtt ellenőrizzétek az adott ajánlat pontos érvényességi időszakát és az árban foglalt szolgáltatásokat. Szeptemberben ugyanis hát egyes a főszezonban megszokott szolgáltatások már korlátozottan vagy egyáltalán nem működhetnek. Érdemes külön rákérdezni az étkezési lehetőségekre, a medencék nyitvatartására, vagy éppen a zenés szórakoztató programokra. A résztvevő szálláshelyek aktuális listáját, az általuk kínált árakat, az ajánlatok érvényességi idejét és az elérhetőségeket a Turisztikai Munkáltatók Szövetsége teszi közzé, a foglalást pedig közvetlenül a szálláshelyeknél vagy a programban résztvevő utazási irodákon keresztül lehet intézni. Mert hogy tart az indián nyár, úgyhogy akár ilyenkor is lehet vakációzni. Akik úgy döntenek, hogy nekivágnak, azoknak jó pihenést, kellemes tartalmas kikapcsolódást kívánok.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot!
3: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238.
4: Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Nyugalom, továbbra is jó kezekben vagytok, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok, és a Sláger Pluszt, ez már a negyedik óra, kérem szépen. Én meg jó egészséget kívánok nektek, hát ilyenkor ősszel oda kell figyelni arra, hogy mit eszünk, mit fogyasztunk, hogy segítsük az immunrendszerünket, úgyhogy hozok majd nektek nem is olyan sokára szakértői ajánlásokat őszi zöldségekkel és gyümölcsökkel kapcsolatban. Az én ajánlatom pedig továbbra is jó zenék!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradó! Ez a Plusz

No, még itt a Sláger Plusz negyedik órájában is van miről beszélnünk. Hát beköszöntött, ugyebár az ősz az egyik legkellemetlenebb évszak, amikor az ember reggel kilép, ugye hát nincs jó felöltözve, akkor nagyon könnyen megfázik, stb. Óvjuk és védjük az immunrendszerünket, méghozzá zöldségekkel és gyümölcsökkel, jönnek a szakértők tanácsai. Hát ilyenkor ősszel ugye a szervezetünk természetes védekező képessége is nagyobb terhelést kap. Ilyenkor nagyon fontos, hogy olyan zöldségek és gyümölcsök kerüljenek az asztalunkra, amelyek valóban erősítik az immunrendszerünket. A szakértők kiemelik például a sütőtököt, amely magas A-vitamin tartalmával támogatja a nyálkahártyák egészségét, illetve a céklát, amely vasat és antioxidánsokat ad a szervezetünknek. Az ősz egyik nagy sztárja még a szőlő, ugye benne a resveratrollal, amely segíti a sejtek regenerációját, illetve itt van még a körte, amely rostban gazdag, így támogatja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát. A cikk szerint a káposztafélék, különösen a kelkáposzta és a savanyú káposzta probiotikus hatásuk miatt fontosak, mert a bélrendszer állapota közvetlenül hat az immunrendszerünk működésére. Az őszi termények tehát nem csak szezonális finomságok, hanem természetes immunerősítők. Ha ilyenkor tudatosan válogatunk, a szervezetünk könnyebben áll ellen a hideg hónapok kihívásainak, úgyhogy ti is tegyétek félre a chipset meg az ilyen dolgokat, fogyasszatok inkább céklát, sütőtököt vagy éppen szőlőt, és ezzel már is jót teszünk a szervezetünknek, ami hát meg is fogja hálálni méghozzá azzal, hogy nem betegszünk meg olyan könnyen. Jó egészséget kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Pluszon!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: hát most már tényleg itt a műszak vége kedden, szeptember 15-én. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt 4 órában itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a Sláger Pluszban természetesen. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda, a Keserű Tomi. Találkozunk holnap a hét közepén a szokott időben és helyen. A folytatásban érkeznek a friss és ropogós információk, azaz a hírek, aztán startol egy újabb zenei óra, én pedig a legelső dallal búcsúzom, ami egyébként ez lesz. Hello mindenkinek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 16-áig a 6 részes ágynemű húzatára 79,99 bani, valamint az 1 kg-os Csibó Gold szemes kávéjára mindössze 54,89 bani. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt naponta szuper megtakarításokkal.
3: Ne hagyd egészségedet az utolsó pillanatra. Gyere el a Dr. Max Alapítvány Caravana Pentru Grija programjára a Kaufland Valenta és a Kaufland Rogerius parkolójába szeptember 17-e és 19-e között. Végeztes testösszetétel vizsgálatot és tudd meg, hogy testsúlyod befolyásolhatja-e az egészségedet. A Dr. Max Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektje a Lili partnerségével.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társultakként csatlakozzon a blokkhoz. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az Egészségügyi Minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. A parlament alsóháza elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egy ablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai bizonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentős csökken, a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szabnak, melyek segítségével a tanulmány hamarabb is elkészíthető, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell fizetniük azoknak, akik az építkezési engedély kiállítását kérik. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társult tagként csatlakozzon a blokkhoz, írja cikkében a Wall Street Journal. Bár ilyen státusz jelenleg nem létezik, de az EU nyitott lehet különleges tagsági konstrukciók kialakítására, közölte a lap névtelenséget kérő uniós és kanadai tisztviselőkre hivatkozva. Az Európai Bizottság nem reagált az erre vonatkozó megkeresésre. Források szerint az EU és Kanada elsősorban az áruk, szolgáltatások és munkaerőkereskedelmi kapcsolatait szeretnék erősíteni, különösen az energia, a mesterséges intelligencia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén. A felek állítólag nagyszabású közös projektekről is tárgyalnak, például tengeralatti kábelekről, adatközpontokról, felhőinfrastruktúráról és műholdhálózatokról. Kanada emellett szeretné bővíteni energiaexportját Európa felé. Ugyanakkor bármilyen társult tagsági státusz megszerzése nehéznek bizonyulhat, az unió szabályai szigorúak, és az eddigi keretek módosítása hosszadalmas eljáráshoz kötött.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

nagyon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20% értékű utalványt kapsz a kék és szürke Csia és Ásmed konyha bútorokra, valamint 150 lejkedvezményt a Zodiac gardrop szekrényre, amelyet mindössze 445 leért vásárolhatsz meg. Gyere el üzletünkbe is, használd ki az ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat is. Brikó, együtt, munkára készen!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában az 1 kg-os hajdúliszt 2 lej 9 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsuló utca 10 A alatt.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés, minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13000 lej felett, a lista végén alig 3000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai tanácsadásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatározni az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lej önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred. Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. A Viva takarmányok gyártója kukoricát vásárol. Érdeklődni a 0733 06 78 21-es telefonszámon lehet.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 150 ml-es borotalkó 10 lej 99 bani, a 2 literes szénsavas, illetve szénsavmentes Apuseana ásványvíz 1 lej 59 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulójú 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
3: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek, a legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyigazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cseréljen. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társultakként csatlakozzon a blokkhoz. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedés biztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. A parlament alsóháza elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egy ablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai bizonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentős csökken, a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szabnak, melyek segítségével a tanulmány hamarabb is elkészíthető, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell fizetniük azoknak, akik az építkezési engedély kiállítását kérik. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társult tagként csatlakozzon a blokkhoz, írja cikkében a Wall Street Journal. Bár ilyen státusz jelenleg nem létezik, de az EU nyitott lehet különleges tagsági konstrukciók kialakítására, közölte a lap névtelenséget kérő uniós és kanadai tisztviselőkre hivatkozva. Az Európai Bizottság nem reagált az erre vonatkozó megkeresésre. Források szerint az EU és Kanada elsősorban az áruk, szolgáltatások és munkaerőkereskedelmi kapcsolatai szeretnék erősíteni, különösen az energia, a mesterséges intelligencia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén. A felek állítólag nagyszabású közös projektekről is tárgyalnak, például tengeralatti kábelekről, adatközpontokról, felhőinfrastruktúráról és műholdhálózatokról. Kanada emellett szeretné bővíteni energiaexportját Európa felé. Ugyanakkor bármilyen társult tagsági státusz megszerzése nehéznek bizonyulhat, az unió szabályai szigorúak, és az eddigi keretek módosítása hosszadalmas eljáráshoz kötött.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés, minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13000 lej felett, a lista végén alig 3000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai tanácsadásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatározni az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lej önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek. A legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint az oldalon több olyan ügyet is online lehet intézni, amelyekhez korábban e-mailben kellett elküldeni a szükséges dokumentumokat, vagy személyesen kellett felkeresni az ügyfélszolgálatot. Az új egyéb kérelmek menüpontban többek között le tudunk mondani a kiosztott parkolóhelyről. Frissíteni lehet a személyigazolvány vagy a tartózkodási engedély adatait, illetve módosíthatjuk a gépkocsi adatait. Lehetőség nyílik arra is, hogy a parkolóhelyet más jogosult személyre ruházzák át, illetve hogy két jogosult parkolóhely tulajdonos helyet cserél. Amennyiben az ügyintézés során fizetés is szükséges, arra 48 óra áll rendelkezésre. A határidő elmulasztása a kérelem törlését vonhatja maga után. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Az elkövetők egy kormányzati szerv valódi belső infrastruktúráját használva tévesztették meg a céget. A kérés átment a vállalat üzenetek hitelesítésére használt ellenőrzésen, ezért a Revolut tévesen úgy ítélte meg, hogy az hivatalos és átadta a kért információkat. A kiszivárgott adatok között szerepelhet a Revolutot használók neve, születési ideje, lakcíme, telefonszáma, útlevelének vagy jogosítványának a másolata, személyazonosságának ellenőrzésére készített fotó, az IBAN szám, valamint tranzakciós előzményei, beleértve a bitcoin műveleteket is. A Revolut szerint az arcképfelismerés elemzéséből származó biometrikus sablonok nem kerültek ki. A vállalat szerint nem hatoltak be az informatikai rendszerükbe, és az ügyfelek pénzéhez sem fértek hozzá.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Módosulnak a jogosítvány megszerzésének és meghosszabbításának a feltételei. Elfogadták a területrendezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társultakként csatlakozzon a blokkhoz. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Az egészségügyi minisztérium közvitára bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez, valamint a jogosítvány meghosszabbításához szükséges minimális fizikai és mentális alkalmasságot írja elő. A szaktárca hivatalos honlapján elérhető dokumentum szerint ezzel az uniós direktívákat ültetik át a hazai gyakorlatba. Célja a közlekedésbiztonság növelése és a balesetek kockázatának csökkentése. A rendelet pontosítja és aktualizálja a látásra, kettős látásra, fényérzékenységre vonatkozó alkalmassági szabályokat, külön előírásokat fogalmazva meg a hivatásos és a nem hivatásos sofőrök számára. Ugyanakkor részletesen szabályozza a súlyos mentális zavarral küszködők helyzetét is, csak külön orvosi jóváhagyással engedélyezvén számukra a gépjárművezetést. A korábbi alkoholfüggők csak egy bizonyított absztinenciai időszakot követően ülhetnek kormány mögé. A parlament alsóháza elfogadta a területrendezési és építkezési törvénykönyvet, az új jogszabály mérföldkő a település rendezés területén, egyszerre hoz átfogó egyszerűsítést az építkezések és engedélyeztetések terén, miközben világos szabályokat és nagyobb felelősséget ír elő az érintett közintézmények számára. A reform egyik legfontosabb eleme az országos digitális platform bevezetése, amely egyablakos rendszeren keresztül teszi lehetővé az urbanisztikai bizonylatok, engedélyek és építési jóváhagyások kibocsátását. Az engedélyezési idő jelentős csökken, a jelenlegi 4-8 hónapról átlagosan 65 napra. A megvalósíthatósági tanulmányokhoz indikátorokat szabnak, melyek segítségével a tanulmány hamarabb is elkészíthető, a kivitelezés alatt pedig a műszaki terv marad érvényben. A két dokumentációra csak egyszer kell fizetniük azoknak, akik az építkezési engedély kiállítását kérik. Szorosabb kapcsolatok lehetőségét vizsgálja az Európai Unióval Kanada miniszterelnöke, akár azzal együtt is, hogy az ország társult tagként csatlakozzon a blokkhoz, írja cikkében a Wall Street Journal. Bár ilyen státusz jelenleg nem létezik, de az EU nyitott lehet különleges tagsági konstrukciók kialakítására, közölte a lap névtelenséget kérő uniós és kanadai tisztviselőkre hivatkozva. Az Európai Bizottság nem reagált az erre vonatkozó megkeresésre. Források szerint az EU és Kanada elsősorban az áruk, szolgáltatások és munkaerőkereskedelmi kapcsolatait szeretnék erősíteni, különösen az energia, a mesterséges intelligencia, a védelem és a kritikus nyersanyagok területén. A felek állítólag nagyszabású közös projektekről is tárgyalnak, például tenger alatti kábelekről, adatközpontokról, felhőinfrastruktúráról és műholdhálózatokról. Kanada emellett szeretné bővíteni energiaexportját Európa felé. Ugyanakkor bármilyen társult tagsági státusz megszerzése nehéznek bizonyulhat, az unió szabályai szigorúak, és az eddigi keretek módosítása hosszadalmas eljáráshoz kötött.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fentős baj nincs harapban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Egyre elterjedtebb a fiatalok közt a végzett költekezés. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Hiába emelkedett 5,5%-kal a romániai nettó átlagkereset, a fizetések nem tudtak lépést tartani az áremelkedésekkel, így az átlagbér vásárló ereje 2,5%-kal kisebb, mint egy évvel korábban. Bár az országos nettó átlagkereset 5820 lejre nőtt, az egyes ágazatok között azonban óriási a különbség. A legjobban fizető területeken 13000 lej felett, a lista végén alig 3000 lej körül alakult az átlag. Az országos átlag mögött rendkívül nagy ágazati eltérések húzódnak meg. A programozásban és informatikai tanács csadásban dolgozók nettó átlagkeresete 13.464 lej, a kőolaj és földgáz kitermelésben pedig 13.140 lej. A másik végletet az egyéb szolgáltatások jelentik 2.986 lejes nettó átlaggal. A legnagyobb növekedést a jogi és számviteli tevékenységeknél mérték, ahol 23%-kal emelkedett a nettó átlagkereset. November 1-től úgynevezett feldolgozási adót vetnek ki az unión kívülről érkező csomagokra. Emellett fizetni kell a csomagonkénti 3 eurós vámot is. Ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal valamennyivel drágábbak lesznek a Temu és a Shein platformokról rendelt termékek. Az új adót azért vezették be, hogy hozzájáruljon az unióba érkező csomagok ellenőrzési költségeinek a fedezéséhez. Az adó mértéke egyelőre nem ismert, azt a hatályba lépés előtt kell meghatároznia az Európai Bizottságnak. A novembertől életbe lépő adót nem egy csomag egésze után kell majd fizetni, hanem külön-külön számolják ki az abban található minden termék kategóriára. Bár ez elvileg nem a megrendelőket, hanem a feladókat terheli, szinte biztosra vehető, hogy az online kereskedők beleépítik a termékeik árába. Minél bizonytalanabbnak tűnik a jövő, annál inkább lesznek hajlamosak egyes fiatalok arra, hogy spórolás helyett elköltsék a pénzüket. A jelenséget a szakemberek végzett költekezésnek nevezik. Ruhákra, nyaralásra, telefonokra vagy különböző programokra költenek, hogy pillanatnyi örömet szerezzenek maguknak. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem csak a rendelkezésükre álló pénzt költik el, hanem eladósodnak azért, hogy megengedhessenek maguknak bizonyos dolgokat. Havi 500 lej önmagában nem tűnik nagy összegnek, ám ha ezt rendelésekre, szórakozásra vagy impulzusvásárlásokra költjük, egy év alatt 6000 lej folyhat el. A különbség különösen látványosan mutatkozik meg azokban az időszakokban, amikor a gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. Egyeseket a bizonytalanság óvatosabbá tesz, mások viszont éppen ellenkezőleg úgy érzik, hogy egyszer élünk, ezért inkább most akarják élvezni a pénzüket.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. Megerősítette a Revolut, hogy korlátozott számú ügyfél személyes és pénzügyi adatai jutottak illetéktelen kezekbe. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Papíron mindenkinek kötelező lenne, a valóságban viszont a romániai otthonok alig 26%-a rendelkezik katasztrófa biztosítással, mutatott rá Sorin Mititelu, a pénzügyi felügyeleti hatóság alelnöke. A kötelező lakásbiztosítás három fő természeti csapásra, az árvizekre, a földrengésekre és a földcsuszamlásokra terjed ki. Bár a jogszabályi háttér már több mint másfél évtizede létezik, az ingatlan tulajdonosok elsöprő többsége mégis védtelen marad az extrém időjárási és természeti jelenségekkel szemben. Annak ellenére, hogy kötelező termékről van szó, a lefedettség meglehetősen alacsony. Racionálisan nézve a lefedettségnek meg kellene közelítenie a 100%-ot, azonban az elvektől a tettekig számos tényező közbeszól. Egyesek adminisztratív vagy operatív jellegűek. A legnagyobb hatása mégis annak van, miként viszonyulunk magához a kockázathoz, tette hozzá a szakember. Új funkciókkal bővült a nagyváradi lakossági parkolóhelyek ügyintézésére szolgáló online platform. A nagyváradi polgármester